0: ott a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Az adónemet teljesen eltöröl a kormány. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkosszolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

0: Hobby Rádió.
1: Amu reklám.
2: És akkor most szégyen szemre. Ennyi ezer ember fülehallatára bebizonyítjuk, hogy ön, kedves hallgató, ne sértődjön meg, de ez az igazság. Ön egy bunkó. Ha nem hiszi, csak figyelje meg következő kérdéseinket, válaszoljon saját magában 2-3 másodperc után legfeljebb, mert akkor mi mondjuk meg a helyes választ?
3: Megmondjuk a helyes választ.
2: Ha a 4 kérdésünkből legalább egyre helyesen válaszol,
3: helyesen.
2: A teszt végén öntől hivatalosan is elnézést kérünk. Első kérdés. Egy versenyen vesz részt ön, lehagyja a második helyezettet. Ön hányadik helyen végez?
3: Hányadikként végez.
2: Ha úgy gondolta, hogy első, elcseszte.
3: Elcseszte.
2: Ha lehagyja a második helyezettet, akkor ön veszi át az ő helyét, vagyis másodikként végez. Második kérdés. Ugyanaz a verseny, más az állás. Ezúttal ön lehagyja az utolsót. Hányadik helyre érkezik?
3: Hányadikként végez.
2: Ha azt válaszolta, hogy utolsó előtti, megint elcseszte.
3: Már megint elcseszte.
2: Gondolkozzon, hogy tudná már lehagyni az utolsót? Ha mögötte volt, nem lehet az utolsó. Ez egy lehetetlen kérdés volt. Nem megy mostanában a fejtörés, mi?
3: Nem megy a fejtörés.
2: Oké.
3: Oké.
2: Próbáljuk meg. Még egyszer. Most már csak 2 lépés, és öné a bunkó titulus.
3: Bunkó titulus.
2: Harmadik kérdés következik. Egy kis egyszerű matematika. Összeadás. Van 1000. Adjon hozzá 40-et. Adjon hozzá még 1000-et. Plusz 30. Még 1000. Most adjon hozzá 20-at. Adjon hozzá még 1000-et. Végül 10-et. Összesen mennyi jött ki? 5000. Most örülhetsz, ne, de a válasz sajnos helytelen.
3: Helytelen.
2: 4090 plusz 10 az 5000 ön szerint. Jobb, ha nem is hallgatja meg a negyedik kérdésemet. Én már szégyenemben elástam volna magamat. Örvendjen, hogy nem hülyéztem le, mert nem vagyok az a fajta.
3: Nem vagyok az a fajta.
2: Utolsó kérdés jön. Még egy lehetőség, hogy tisztára mossa magát. Figyeljen.
3: Figyeljen.
2: Renát apjának 5 lánya van. Első kak, második kek, harmadik kik, negyedik kok, és az ötödik, ezt önnek kellene tudni. Elmondom még egyszer az első 4-et. Kak, kek, kik és kok. Az ötödik lány neve pedig Renáta. Emlékszik, hogy kezdtem?
3: Emlékszik.
2: Renáta apjának 5 lánya van. Hát ezt kérem kritikán aluli. Ön a 7 éves átlagnál is rosszabbul teljesített. Jól megérdemelt bunkóságához egy oklevelet is adhatnánk.
3: Oklevelet.
2: De elégedjen meg ennyivel. Bunkó.
3: Bunkó.
2: Ha teszünk közben véletlenül helyesen válaszolt volna.
3: Véletlenül.
2: Ön az az illető, akitől elnézést kérünk. Elnézést.
3: Elnézést.
2: Ellenben felhívnánk figyelmét, hogy a bunkósági teszten való részvétel bizonyítja, hogy ön kételkedik benne, hogy bunkó-e vagy sem. Így a jól ismert mondás szerint kételkedem, tehát bunkó vagyok.
3: Tehát bunkó vagyok.
2: Önt is bátran lebunkózhatom, és még csak nincs is lelkiismeretfurdalásom.
3: Nincs lelkiismeretfurdalásom.
1: Hamu reklámot hallottak.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobbi rádió.
1: Kamu reklám.
2: Dr. Kamu D. Gyula állatorvos, és olyan rosszul érzem magam.
3: No, és mi a panasz?
2: Ja, hát így könnyű.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobbi rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: társadalmi célú közlemény következik. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Az adónemet teljesen eltöröl a kormány. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottam.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es években repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Próza jelenet, előadás hangjáték.
7: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: a lányok angyalok.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
3: Ma éjjel táncolni, ez a táncolszín, a hűtés táncra fel.
4: Egy műsor.
5: I could have spread my wings and done a thousand things.
4: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
6: Ma meg a szombat délután.
4: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától.

0: Csák Attilával.
1: Gyere fel, ne táncolj mi!
2: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
4: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
10: Az adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvétele szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
8: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában, nem csak szösziknek.
5: Redikül, szerdán 16 órától.
6: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
1: Nagy generáció, Illés.
7: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
1: Omega.
8: Oh,
1: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
11: A tudomány mai állása.
12: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
11: Egy műsor.
12: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
11: A tudomány mai állása.
13: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
11: Jó szórakozást!
12: Jó szórakozást!
14: Szivárvány! Szivárvány!
1: Szivárvány!
14: Szivárvány!
1: Szivárvány! Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány!
4: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Egészségedre.
7: Egészségedre.
6: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
5: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
5: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
6: Műsorajánlót hallotta.
9: Hobby Rádió.

0: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Utadónemet teljesen eltöröl a kormány. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Műsorajánló.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
6: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
7: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
8: Zsúfa
3: Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
10: Műsorajánlót hallottak.

0: Komu reklám?
1: A mazsola egy rémült arcú szőlőszem.
0: Komu reklámot hallottak? Hey!

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
3: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.

0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
1: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
0: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Kamu reklám.
5: Keresse akciós, könnyű és finom poharas joghurtjainak fedőfólia. Anyát, bocsánat. Újra kezdjük.
4: Kamu reklámot hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
2: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaztak Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól. Éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvételhez szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngicsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a MosquiTune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek gomoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap néptől.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
3: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Worldline.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
6: Worldline.
1: Műsorajánlót hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 21-én a Daniella és a Dániel nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Daniella egy héber eredetű női név, a Dániel férfi névből alakult. Jelentése: Isten a bírám, vagy Isten ítél. Becézése: Ella, Ellácska, Elli, Ellike, Dana, Daniela, Danila. Jeles viselői ennek a névnek: Daniella Stahl, amerikai írónő, Kozák Danuta, kajakozó, Dana Scully, kitalált személy az X-Akták című tévésorozatból, és ön, kedves Daniella. Ugyanezen a napon köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat. A Dániel név héber eredetű, a bibliai igazságosságról és a bölcsességről nevezetes alakja. Jelentése: Isten ítél, valamint bírám az Isten. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével. Becézése: Dani, Danika, Danus, Dankó és Dancsó. Jeles viselői ennek a névnek: Arany Dániel, matematika tanár, Benkő Dániel, gitárművész, Berzsenyi Dániel, költő, Gyurta Dániel, úszó, István Dániel, műsorvezető, Torres Dániel, zenész, énekes, Varró Dániel, költő, valamint ön, kedves Dániel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Danica, Danuta, Helén, Ilma, Júlia, Léna, Lőrinc, valamint Juliet nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 21-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1542 az első időpontunk, július 21-én harmadik Pál pápa ellenreformációs intézkedései keretében újjászervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként, Sanctum Officium néven. Folytassuk a 17. század elejével, 1619. július 21-e Szent Lőrinc ünnepe. Brindiziben született, 1559-ben Lisszabonban halt meg, 1619-ben. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító, kapucinus rendfőnök volt. Diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i törökök elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szentté, 1959 óta egyháztanító. Folytassuk a 19. századdal, 1873. július 21-én Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy vonatrablást. Az 1847-ben született Jesse James 1866. február 13-án a Missouri állambeli Liberty első bankjának kirablásával kezdte pályafutását, majd a Reno járat megtámadásával kezdődött meg a vasúti rablók korszaka. Testvérével Franks James-el a legsikeresebb vonatrablók közé tartoztak, 1882-ben Orwell lelőtték. Továbbra is a 19. századi a főszerep, 1886. július 21-ével folytatjuk. Meghalt Carl von Piloty, német festő, az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. Nero Róma égését szemléli című képét a Budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. Piloty 1874-től a Müncheni Akadémia igazgatója lett. 1852-ben Belgiumban, majd Franciaországban járt, ahol a történelmi festészetet tanulmányozta. Óriási befolyás volt a kor történeti festészetére. Számos magyar tanítványa közül a legerőteljesebben Benczúr Gyulára hatott. Pompás kosztümök, színpadias gesztusok, felfokozott pátosz, anyagszerű festésmód jellemzi óriási méretű, hatásos kompozícióit. És még mindig a 19. század, 1895. július 21-én meghalt Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros. És végül, de nem utolsó sorban, a 20. századdal fejezzük be, 1959. július 21-én az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. július 21-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet 46-tól 50. vers. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonait kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Elmélkedés. A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára irányítja a figyelmünket. Arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív. Nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogy a nő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk, Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdekek, hanem a szeretet tartja össze. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem csak tanítom vagy, hanem testvérem is akarsz lenni. Köszönöm, hogy nem zársz ki senkit közösségedből, hanem meghívsz mindenkit, aki az Atya akaratát keresi. Add, hogy ne csak hallgassam igédet, hanem válaszoljak is rá jó cselekedetekkel. Adj nekem engedelmes szívet, amely nem a saját útját akarja járni, hanem elfogadja a te irányításodat. Hadd tartozzam hozzád, nem csak névleg, hanem életformámmal is, mint aki valóban testvéred vagyok, és aki veled él, szolgál és szeret. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
5: Hello, sziasztok, Szikora Róbert vagyok. Mindenkit üdvözlök, elsősorban a Hobby Rádió hallgatói. Csiki Dámai, sziasztok!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást? Mivel az erős fűszerek általában zsírosak, mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Egy tejfölös szarvas szeleteket fogok elkészíteni. Az elkészítési módja a következő.

0: Az inaktól és a hártyáitól megtisztított szarvascombot felszereteljük, roffolóval kiverjük és szalonnával, spékelőtű segítségével megtüzdeljük. Ha nincsen spékelőtünk, akkor esetleg egy hurkapálcára tűzzük a szalonnacsíkokat és azzal is bedugdoshatjuk a szarvas szeleteket. Megsózzuk, megborsózzuk, csipetnyi majorannával fűszerezzük. A lisztben megforgatva, serpenyőben, a felhevített zsírban mindkét oldalon ropogós pirosra sütjük, majd egy lábosba tesszük. Ezután zsírjában kevés lisztet világosra pirítunk. Beletesszünk egy kis finomra vágott hagymát, babérlevelet, néhány pillanatig tovább pirítjuk, és fehérborral felengedve, a bor ilyenkor egy kicsit édeskés lehet, gyorsan simára keverjük. Megsózzuk, gorombára tölt borssal fűszerezzük, és ráöntjük az elősütött szarvas szeletekre. Fedővel betakarva mérséggel tűzön pároljuk, s ha besűrűsödik, mindig egy-egy kevés fehérborral engedjük fel. Közben a vegyes zöldséget vékony metéltre, julienre vágjuk, és kb. Egy evőkanálnyi vajon, gyengén megsózva, kevés pirított petrezselyem zöldjével megsózva, puhára pároljuk. Ha a szarvas szeletek megpuhultak, átszedjük egy másik lábosba, a mártáshoz hozzátesszük a tejfölt, és a simára keverjük benne. Reszelt citromhéjjal, citromlével, egy mokkás kanyálnyi mustárral, 2-3 dekányi szardellapasztával ízesítjük, és 15-20 percig forraljuk össze. Majd finom szűrőn keresztül rászűrjük a húszszeletekre. Hozzátesszük a metélt zöldségeket, ezzel is néhány percig együtt pároljuk, és azonnal forrón tálaljuk. Tálalás előtt elmorzsoljuk rajta a vajat, és a húszszeleteket tűzálló tára téve felhalmozzuk rajta a zöldséget, leöntjük bártással, és megszőjük egy csipetnyi vágott petrezselyemmel. Külön tálon adjuk hozzá a zsemlegombócot, de jól illik hozzá a zöldborsós, ismertebb nevén a rizibizi vagy a gombás rizs is.
1: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. Változékonyabb, de meleg nyári időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. 5 adónemet teljesen eltöröl a kormány, jelentette be a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, eltörlik az önkormányzatok által kivethető külön települési adót, továbbá az ebrendészeti hozzájárulást, vagyis az ebadót. Megszüntetik a bevándorlási külön adót, amit soha nem alkalmaz. Magyarországon. Kivezetik a széndioxid kvótaadót és a hozzá kapcsolódó tranzakciós díjat. Ez nem azt jelenti, hogy a nagy szennyezőket felmentik a felelősség alól, éppen ezért megduplázzák a levegőterhelési díjat, valamint ezzel párhuzamosan teljes körűen felmérik, kik Magyarország valódi nagy szennyezői. Felkerült a parlament honlapjára a 100 000 forintos iskolakezdési támogatástól szóló törvényjavaslat. A javaslat szerint a támogatás célja, hogy az anyagi lehetőségek szűkössége miatt egyetlen gyermek se szenvedjen hiányt az iskolai részvétele szükséges eszközökben. A támogatás összege 100 000 forint gyermekenként. A javaslat szerint az iskolakezdési támogatás adómentes lesz, nem vonható végrehajtás alá, és nem kell beszámítani az ellátásokra való jogosultság megállapításánál figyelembe vendő jövedelembe. Összesen 18.906 esetben kaptak engedélyt a titkos szolgálatok az éppen hatályban lévő igazságügyi minisztertől titkos megfigyelésekre az Orbán kormány 16 éve alatt. A 24.hu által beadott közérdekű adatigénylésből derült ki, hogy ezek egy része nem bűnüldözési célból zajlott le, hanem alkotmányvédelmi és nemzetbiztonsági okokból. Ezek célpontjai lehetnek szélsőséges csoportok, külföldi kémek vagy bárki, aki veszélyeztetheti a gazdasági társadalmi rendet a kormányzat szerint. A 16 év alatt összesen 50 esetben történt elutasítás. Ezekben az arányokban benne vannak a Pegazussal megfigyelt újságírók és civilek is. Megjelent az a jogszabály, amely lehetővé teszi, hogy a honvédség visszavegye azokat a katonákat, akiket korábban a fiatalítási program keretében bocsátottak el, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus elmondta, hogy az új szabályozás alapján azok, akik megfelelnek a szolgálat feltételeinek, ismét csatlakozhatnak a magyar honvédséghez. Ha szúnyog döngítsél a fülünkbe, akkor ne a szúnyogírtóért, hanem inkább a telefonunkért nyúljunk. Ugyanis szúnyoghangok gyűjtéséhez kérik a lakosság segítségét a jövő hangalapú fejfelismerő rendszereinek fejlesztéséhez kutatók. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont a Mosquitune alkalmazással gyűjti a magyarországi szúnyoghangokat, amelyekkel egy nemzetközi adatbázist bővítenek. A kutatók biztatják a lakosságot, hogy készítsenek felvételeket a mobil alkalmazás segítségével, hogy a világszerte gyűjtött adatok mellett minél több magyarországi minta is rendelkezésre álljon. Kedden képződnek komoly felhők és érkeznek is észak-észak-nyugat felől felhőtömbök, de így is több órás napsütés várható. Helyenként kialakulhat eső, zápor, kis eséllyel zivatar. Az északnyugati északi szél élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19 fok között várható. Ennél hidegebb idő a derült szélcsendes északkeleti helyeken lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Reklám.
2: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt!
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 21-én a Daniella és a Dániel nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Daniella egy héber eredetű női név, a Dániel férfi névből alakult. Jelentése: Isten a bírám, vagy Isten ítél. Becézése: Ella, Ellácska, Elli, Ellike, Dana, Daniela, Danila. Jeles viselői ennek a névnek: Daniella Stell, amerikai írónő, Kozák Danuta, kajakozó, Dana Scully, kitalált személy az X-Akták című tévésorozatból, és ön, kedves Daniella. Ugyanezen a napon köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat. A Dániel név héber eredetű, a bibliai igazságosságról és a bölcsességről nevezetes alakja. Jelentése: Isten ítél, valamint bírám az Isten. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével. Becézése: Dani, Danika, Danus, Dankó és Dancsó. Jeles viselői ennek a névnek: Arany Dániel, matematika tanár, Benkő Dániel, gitárművész, Berzsenyi Dániel, költő, Gyurta Dániel, úszó, István Dániel, műsorvezető, Torres Dániel, zenész, énekes, Varró Dániel, költő, valamint ön, kedves Dániel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Danica, Danuta, Helén, Ilma, Júlia, Léna, Lőrinc, valamint Juliet nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 21-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1542 az első időpontunk, július 21-én harmadik Pál pápa ellenreformációs intézkedései keretében újjászervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként, Sanctum Officium néven. Folytassuk a 17. század elejével, 1619. július 21-e Szent Lőrinc ünnepe. Brindiziben született, 1559-ben Lisszabonban halt meg, 1619-ben. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító, kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i törökök elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szentté, 1959 óta egyháztanító. Folytassuk a 19. századdal, 1873. július 21-én Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy vonatrablást. Az 1847-ben született Jesse James 1866. február 13-án a Missouri állambeli Liberty első bankjának kirablásával kezdte pályafutását, majd a Reno járat megtámadásával kezdődött meg a vasúti rablók korszaka. Testvérével Frank James-el a legsikeresebb vonatrablók közé tartoztak, 1882-ben Orville lelőtték. Továbbra is a 19. századi a főszerep, 1886. július 21-ével folytatjuk. Meghalt Carl von Piloty, német festő, az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. Nero Róma égését szemléli című képét a Budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. Piloty 1874-től a Müncheni Akadémia igazgatója lett, 1852-ben Belgiumban, majd Franciaországban járt, ahol a történelmi festészetet tanulmányozta, óriási befolyás volt a kor történeti festészetére. Számos magyar tanítványa közül a legerőteljesebben Benczúr Gyulára hatott. Pompás kosztümök, színpadias gesztusok, felfokozott pátosz, anyagszerű festésmód jellemzi óriási méretű, hatásos kompozícióit. És még mindig a 19. század, 1895. július 21-én meghalt Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros. És végül, de nem utolsó sorban, a 20. századdal fejezzük be, 1959. július 21-én az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: 2026. július 21-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet 46-tól 50. vers. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Elmélkedés. A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára irányítja a figyelmünket. Arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív, nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogy a nő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk, Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdekek, hanem a szeretet tartja össze. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem csak tanítom vagy, hanem testvérem is akarsz lenni. Köszönöm, hogy nem zársz ki senkit közösségedből, hanem meghívsz mindenkit, aki az Atya akaratát keresi. Add, hogy ne csak hallgassam igédet, hanem válaszoljak is rá jó cselekedetekkel. Adj nekem engedelmes szívet, amely nem a saját útját akarja járni, hanem elfogadja a te irányításodat. Hadd tartozzam hozzád, nem csak névleg, hanem életformámmal is, mint aki valóban testvéred vagyok, és aki veled él, szolgál és szeret. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió!
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass! Agyele, pom, agyele.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást? Mivel az erős fűszerek általában zsírosak, mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Fabi Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló.
4: A tudomány mai állása.
3: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
3: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
5: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
3: Jó szórakozást!
5: Egészségedre!
6: Egészségedre!
7: Egészségedre!
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
5: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől.
4: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
5: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban. Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ!
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
8: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
1: Jó reggelt!
2: Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Kinevezték az új kormányfőt Nagy-Britanniában. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Veszélyes autós üldözés volt Fejérvár megyében. A székesfehérvári rendőrök egy 26 éves férfit fogtak el, aki nem állt meg az igazoltatáskor, hanem nagy sebességgel az M7-es autópálya felé menekült. A sofőr Balatonvilágos térségében bukott le, ahol több rendőri egység összehangolt akcióval elzárta az útját. Az intézkedés során senki sem sérült meg. Kiderült, hogy az ukrán állampolgárnak soha nem volt jogosítványa és ittasan vezetett, ráadásul az autót a tulajdonos engedélye nélkül használta, és a járműre kötelező biztosítás sem volt. A férfit őrizetbe vették, letartóztatását kezdeményezik. Szoftverhiba miatt csúszik a Budapest-Belgrád vasútvonal indulása. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a forgalom csak akkor indulhat el, ha a kínai kivitelező kijavítja a vonat befolyásoló rendszer szoftverhibáit, és minden biztonsági teszt sikeresen lezárul. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a biztonság az első, ezért nem tűznek ki új céldátumot a feltételek teljesüléséig. Ha a javítások a következő hetekben elkészülnek, augusztus első felében megkezdődhetnek a próbafutások, és akár szeptemberben elindulhat az utasforgalom. Ha azonban újabb problémák merülnek fel, a projekt további csúszására is számítani kell. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhet, tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO. Ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Andy Burnham Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke, miután harmadik Károly király hétfőn megbízta az új brit kormány megalakításával. Harmadik Károly az ilyenkor szokásos formaságok alapján megkérdezte tőle, hogy készen áll-e az új kormány megalakítására. A munkáspárti politikus, akit a kormányzó munkáspárt alsóházi frakciójának óriási többsége a múlt héten választott meg a párt új vezetőjévé, igennel válaszolt, és az uralkodó ezután kérte fel formálisan kormányalakításra. Andy Burnham az Egyesült Királyság 59. egyben 8. munkáspárti miniszterelnöke. Túlnyomóan napos idő várható, de a déli-délnyugati, valamint nyugati tájakon több lehet a felhő, arrafelé helyenként kisebb eső, zápor, illetve zivatar is előfordulhat. Az északnyugati szél nagy területe megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Az elkövetkező közel egy óra műsorának szerkesztője Rózsa Dezső. Bojtor Márta és az ő riportjait hallhatják majd vakvezető kutyákról.
1: Hadravec László vagyok, 49 éves, 4,5 éve közlekedem vakvezető kutyával, azelőtt egyedül közlekedtem fehér botta.
2: Előtte fehér bottal közlekedtél. Biztos vagyok benne, hogy lehet különbséget tenni a kutyával való közlekedés és a fehér bottal való közlekedés között.
1: Igyekeztem mindig támpontokat keresni magamnak. Ez lehetett járdaszéle, fal, bármilyen egyéb tereptárgy, ami el tudott vezetni a úti célomhoz. Ezeket mindig meg kellett tanulni, meg kellett keresni, és bizony a gyalogátkelő helyeknél, forgalomban, minden esetben segítséget kellett kérni. Valamint nagyon sok akadályt, illetve bosszúságot okozott a járdán elhelyezkedő különböző akadályok. A hirtelen keletkező, azaz egyik nap, még nem másnap már ott lévő útfelbontás, kihelyezett kuka, doboz, üzletek előtti dobozok, bármi egyéb, villanyoszlopok, fa, és minden, ami elképzelhető, hogy a járdára kerül, ez mind akadályként jelentkezett.
2: Ezekről az akadályokról azért az ember tudja azt, hogy törvény biztosítja a faltól való távolságra való elhelyezést, és mégis egyszerűen maga a látó az nem figyel arra, hogy mondjuk a vak hogy tudjon közlekedni?
1: Igen, azt hiszem, hogy ez a dolog úgy fest, hogy valóban a látók ezt a mi helyzetünket, és hogy ilyen helyzetben élő emberek is vannak körülöttük, teljes mértékben elfelejtik, illetve nem is felejtik el, hanem egyszerűen azon, hogy nem is tudják, nekem ez az érzésem. Valahogy a társadalmunk nem afelé tendált annak idején, hogy a fogyatékos embereket segítsék, a lehetőleg beillesztjék a saját társadalmi struktúrájukba, ilyen tudományosan fejezzem ki magam. Tehát igyekeztek olyan törvényeket, olyan intézményeket létrehozni, amelyben a fogyatékos ember el lett dugva. A szószoros értelmében nem találkoztak vele az utcán, és ennél fogva az életükből kimaradt. Nincs. És amikor találkoznak vele szemtől szembe, akkor rácsodálkoznak, utána bámulnak, megnézik egyáltalán, csodabogárnak tekintik, ennek kapcsán élik a saját életüket, eszükbe sem jut, hogy az a kihelyezett tárgy esetleg akadályt képezhet olyan ember számára, akinek a fal jelenti a támpontot, másképp nem tud közlekedni.
2: Mennyire tolerál a látó, mondjuk a másság, épp a vakság, és a vakember, aki közlekedik felé?
1: Hát meglehetősen széles skálája van ennek a dolognak. Nagyon kevés az az ember, aki pontosan eltalálja azt, hogy mire van szüksége egy vakembernek, milyen mennyiségű segítségre. Hogy példát mondjak, van, aki szóban próbál irányítani, megpróbál csalogatni, hogy most lehet menni, vagy erre jöjjön, vagy arra menjen, de például fogalma sincs egy látó embernek arról, hogy a helyhatározók, illetve határozatlan mutató dolgok a vakember számára nem jelentenek. Az ég adta egy világon semmit. Nem tudok mit kezdeni azzal, hogy itt, ott, ide, oda, erre, arra. Ez nekem az ég adta egy világon semmit nem jelent. Ezt nem tanulták meg valahol a látó emberek, mert senki sem foglalkozott ezzel, hogy ez köztudatba kerüljön. Ilyen formában kapok ilyen felszólítást járművön, hogy itt egy ülőhely, üljön le. Hol az az itt?
2: Értem. Laci, térjünk vissza konkrétan a közlekedéshez. Mi volt az a késztetés, ami téged arra biztatott, hogy most már akkor ettől kezdve nem fehér bottal, hanem vakvezető kutyával közlekedjél? Hogy indult egyáltalán?
1: Egy Békés Csabai, illetve most már Orosházán lakó ismerősünkkel, a felesége Magdi révén kerültem kapcsolatba. Neki már akkor a második vakvezető kutyája volt, és ő volt az, aki rákérdezett, hogy miért nem próbálom meg. És ez a kérdezgetés és az ösztökélés addig-addig, hogy végül is eljutottam odáig, hogy a csodába is. Az ő élményei, ha én azokat átvehetném, hiszen látóként, mert én később vakultam meg, nem így születtem, Tehát én még látóként is közlekedtem. Ha egy kicsit is hasonlít a vakvezető kutyával való közlekedés arra, amit akkoriban átéltem, illetve hát gyakorolhattam szabadon, akkor ha ezt kutyával meg tudom közelíteni, az nekem már egy jó dolog lehet, és ez volt az, ami, na persze meg a család, meg az ismerősök rábeszélése, mert azért volt egy kis ellenérzésem a kutyával való együttéléssel kapcsolatban, de végül is eljutottunk odáig, hogy igényeltem vakvezető kutyát, nevelésre föl kaptam egy kölyök kutyát, amit én neveltem föl 3,5 hónapos korától, és utána egy fél éves kiképzés után, mint vakvezető kutyát kaptam vissza a vakvezető kutya iskolától.
2: Kiképezték a kutyát?
1: Igen, és ettől kezdve hát egészen megváltozott az életem. Addig, amíg ha valaki gyorsabban kísért, mint ahogy én, nekem az a biztonságot jelentette volna, akkor ez ellen mindig tiltakoztam, hogy ne menjünk olyan gyorsan. Most váltani kellett. A kutya olyan sebességgel közlekedett, hogy teljesen szokatlan volt, nem győztem utána menni, és azóta, mióta én a kutyával közlekedek, azóta nem ismerem azt a fogalmat, hogy a járdára kihelyezett akadály. Nincs se láda, se doboz, se féltégla, se építési törmelék, se oszlop. Eltűnt minden. Én nem tudom, hogy mi van körülöttem, csak azt tudom, hogy a kutya megadott irányba, természetesen az általam ismert irányba, amit én mondok meg a kutyának, mert ez úgy működik, hogy mi ketten dolgozunk együtt. Én tudom, hogy hova akarok eljutni, ő pedig segít az eljutásban az én parancsaim alapján. Természetesen van, hogy ismeretlen a terep, akkor nem nagyon tudok neki mit mondani, és akkor a kutyára bízom magam, és rendszerint megoldja a feladatot.
2: Igen, itt álljunk meg. Fontos szót mondtál ki, bizalom. Ez hogy van?
1: Bízni kell a kutyában, és a kutyának is kell, hogy érezze a bizalmat, mert csak akkor tudja maradéktalanul mindazon feladatokat ellátni, amire az iskolában megtanították. Tehát nem szabad a kutyát befolyásolni a munkavégzésben, követni kell, hiszen a kutya nem azért változtat irányt, mert neki úgy tetszik, hanem azért változtat irányt, mert valamit ki fog kerülni, valami az útjába került.

0: Ebben a műsorban vakvezető kutyákról beszélgetünk. Ha valaki, akkor erről azt hiszem, hogy te tudsz a legtöbbet mondani. Elsősorban azért, mert ennek az iskolának te vagy a vezetője.
1: Az én nevem Vasteleki Péter, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének vakvezető kutya képzőiskolájának vagyok vezetője. Hát valóban elég régóta foglalkozom vakvezető kutyák képzésével. 1977-ben kezdtem ezt a szakmát, mondhatnám inkább hivatást, és hát azóta egy 6 éves megszakítással folytatom.
0: Honnan indultál, mert szerintem nem jellemző az, hogy egy jó svádájú fickó vakvezető kutyaképzőnek adja a fejét úgy az első általános iskola, vagy a 8 általános elvégzése után?
1: Hát igen, műszaki középiskolát végeztem, és mint annyian, akik ezt a hivatást megpróbálták, a kutya oldaláról kezdtem megközelíteni a kérdést, mindenáron kutya kiképző akartam lenni, csak mikor belekóstoltam ebbe a világba, mikor jobban megismertem a vakok világát, akkor jöttem rá, hogy itt nem elsősorban a kutya a fontos, hanem az ember, akiért a kutyát mi kiképezzük, akinek a számára kiképezzük, és akinek segítséget fog nyújtani élete végéig.
0: Meg vagyok arról győződve, hogy banális a kérdés, de mégiscsak fel kell tennem. Szóval miért pont a kutya?
1: Ennek történelmi múltja van. Az emberiség történelmébe nyúlik vissza mélyen, idők messzi távlatába. A kutya az első olyan állat, amelyet az ember háziasított, tehát akár hisszük, akár nem, a kutya az ember első házi állata. És ez a hosszú időre visszatekintő kapcsolat olyan jó megismerési lehetőséget biztosított az ember számára a kutyát illetően, és viszont, hogy az ember a kutya életét, a kutya fejlődését képes irányítani, képes célirányosan olyan kutyákat kitenyészteni, amelyek alkalmasak az ember számára szükséges legtöbb feladat elvégzésére, így a látásukat vesztett emberek vezetésére is.
0: Meg tudod-e mondani, vagy van-e valami fajta irodalma annak, hogy mikortól beszélhetünk arról, hogy kutya vakot vezet?
1: Természetesen van, hiszen ebben az irányban is folytak kutatások. Ősidőkből származ, a görög korból származó képzőművészeti emlékeken lehet már látni vakot vezető kutyát, amely természetesen még nem valószínű, hogy kiképzett vakvezető kutya volt, inkább ösztönösen dolgozott együtt gazdájával. A szervezett vakvezető kutya kiképzést 1920-ban kezdték el Németországban, az első világháborúban megvakult katonák megsegítésére, és innen terjedt el nagyon gyorsan a világ minden tájára. Innen jutott át a vakvezető kutya kiképzés Amerikába, onnan visszakerült Svájcba, azután Angliába, ahol oly mély gyökereket eresztett, hogy jelen pillanatban ott működik a vakvezető kutyaiskolák világszövetségének központja.
0: Magyarország és vakvezető kutyaképzés, a szervezettsége, vagy egyáltalán a múltja milyen?
1: Legelőször Magyarországon Ritnovszky Jánosban merült fel a gondolata annak, hogy szervezetten kellene vakvezető kutyákat kiképezni. Az 1970-es évek elején kezdte el szervező munkáját János, és hatalmas energiát fordítva erre létrehozott Csepelen egy kiképzőközpontot, teljesen társadalmi munkából, a rengeteg nagyvállalat, kisvállalat, üzem és a legkülönbözőbb szervezetek segítségével. És amikor ez az objektum elkészült, akkor elkezdtek gazdát keresni neki, és nagyon nehezen találtak végre az egészségügyi minisztérium személyében, aki aztán 2 év alatt fel is számolta ezt az intézményt, úgyhogy 1979-ben bezárták Csepelen a vakvezető kutyaiskolát. Természetesen ez nem maradhatott ennyiben, hiszen szükség volt a vakvezető kutyára, de egy óriási társadalmi nyomásra és elhivatott emberek kemény küzdelmére volt szükség ahhoz, hogy aztán 1980-ban újra megindulhasson ez az intézmény, akkor már a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének kezelésében. Azóta is a szövetség keretein belül működik az iskola, és látja el vakvezető kutyával az igénylőket.
0: Nem akarnék annyira durva lenni, hogy úgy fogalmazzam meg, hogy a kutya az, amelyiknek négy lába van és ugat. De végül is erről van szó. Melyek azok az állatok, elnézést, melyek azok a kutyák, amelyek alkalmasak a vakvezetésére?
1: A vakvezető kutya nem csodalény, nem gép, csupán egy célirányosan képzett intelligens társ, amely lényének alapja a gazdája iránt érzett hűség és szeretet. És erre épül a vakvezető kutya kiképzés. Erre a feladatra olyan kutyák alkalmasak, amelyek szelídek, ugyanakkor bátrak, nagyon emberszeretőek, agresszivitásmentesek, megfelelő fizikai és lelki erővel rendelkeznek ahhoz, hogy látásukat vesztett emberek támaszául szolgáljanak. Muszáj, hogy intelligensek legyenek és tanulékonyak, hiszen hatalmas feladatot kell elvégezniük, és erre a feladatra fel kell készülniük. Csak olyan kutya alkalmas erre, amely képes elsajátítani méghozzá elég gyorsan azt a jelzésrendszert, amellyel igazítja gazdáját, amellyel védi gazdáját az útjába kerülő akadályoktól. Fajtára nézve legjobban a Labrador Retriever, a német juhász kutya, a Golden Retriever, és ezeknek a célirányosan keresztezett egyedei felelnek meg. Ezen kívül dolgozunk még néhány egyéb fajta kutyával is, így például működik óriás schnauzer, drótszőrű magyar vizsla, hofavart, és még sorolhatnék néhány fajtát.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy nem minden kutya alkalmas arra, hogy vakot vezessen. Na most az iskola honnan szerzi be ezeket a kutyákat?
1: Az iskola működése négy fő program köré csoportosul. Ezek a tenyésztési program, kölyöknevelési program, kiképzési program és utógondozási program. A tenyésztési programunk adja az alapját a kutya utánpótlásnak. Ez úgy működik, hogy kihelyezett tenyészszukáink az előbb említett három fajtából produkálják az évente szükséges kölyök mennyiséget, amelyek azután 8-10 hetes korukban átkerülnek a kölyöknevelési programba. Ennek keretében családokhoz igyekszünk kihelyezni a kölyköket, akik biztosítják számukra az ingergazdag környezetet, megismertetik őket az élettel, a nagyvárosi vagy éppen kisvárosi forgalommal, hozzászoktatják a lakásban való élethez, a járműveken való közlekedéshez, idegen emberekhez, idegen állatokhoz. Egy éves korukban kerülnek vissza az iskolára ezek a kutyák, itt szigorú vizsgálat után válik el, hogy alkalmasak-e vakvezetőnek vagy sem.
2: Kemene Istvánnénál nevelkednek a kutyák, ez olyan, mint amikor gyerekeket fogadnak örökbe?
3: Igen, csak nagyobb felelősség, mert itt a kiskutyák egy éves korba elkerülnek az iskolába, és akkor 6 hónap után elkerülnek olyan emberhez, aki nem lát.
2: Akkor ennek az egésznek az a lényege, hogy emberbarát legyen a kutya?
3: Emberbarát, gyerekbarát, kutyabarát, olyan ingergazdag környezetbe kell felnőni egy éves koráig, hogy bármikor az utcára kivitelhető legyen, nevelekedjen. Ugyanakkor azért olyan fajtának kell lenni, aki a gazdáját mindenára megvédi.
2: Hogy kell otthon nevelni egy ilyen kis kutyát, kis gombolyagot, akinek ugye nehéz ellenállni, pláne ha bújik?
3: Türelemmel, nagy szeretettel, mint egy kis csecsemővel. Örökké beszélgetni kell hozzá, megnyugtatóan. Egyszer se szabad véletlenül megütni.
2: A szellemi igénybevétel nem viseli meg a kutyát, Kemerle Anikó kiképző?
4: Megviseli, a munkájukon észre is lehet venni, egy olyan 1-2 órás intenzív munka után fárad a kutya. Sárga kutyákkal lehet látni, hogy karikás a szeme, lóg a farka, és akkor pihenni kell, játszani kell vele, egy kicsit feltölteni.
2: Inkább téve. Televízióban láttam a fölhívást, hogy nagyon sok vakember mivel azért nem jut kutyához, mert nincsen úgynevezett nevelőgazda. És jelentkeztem a kutyakiképzőben, akkor megérkeztem, ölembe rohant, és közönte, hogy ő Agenor. Így lett ő Agenor. Agi, rengeteg szeretetet tanultam tőle, és rengeteg szeretetet ad, rengeteg szeretetet tanít mindenkit, engem is, a környezetemet is. Békességes a környezetem, amióta ott van velünk.
5: Zene után majd folytatjuk a Rózsa Dezső által szerkesztett riportműsort.

0: a kutya ki van képezve, a tréner megjelenik mondjuk Debrecenben, itt mi a dolga?
1: Tehát Debrecenben teszem azt, az instruktor dolga az, hogy legelőször is megtekintse, hogy a kutya milyen körülmények között fog lakni. Tételezzük fel azt, hogy a kutya egy társasház negyedik emeleti háromszobás lakásában él, akkor segít a gazdának kiválasztani a kutyának megfelelő helyet a lakáson belül. A következő feladat az, hogy körülnézzenek a környéken egy olyan hely iránt, ahol a kutyát

0: Esetleges különleges akadályokra segítsen a kutyának megoldani azokat a problémákat, amikkel esetleg eddig nem találkozott, és nem egyszer a gazda figyelmét felhívja esetlegesen újabb vagy más útvonal megkeresésére a megszokotthoz képest, amely biztonságosabb kutyával közlekedve, mint ahogy a gazda eddig próbálta megközelíteni a célját. Hogyha gazdának van munkahelye, akkor a kiképző oda is elkíséri őket, ott elbeszélget a kollégákkal, elbeszélget a gazda főnökeivel, felméri, hogy hogyan fogadják a vakvezető kutyát. Általában kedvező fogadtatásban részesülnek a vakvezető kutyák, de vannak olyan példák is, ahol nem egyszer averzióval fogadták a kutyát és idegenkedtek tőle. Ilyenkor meg kell győzni a munkatársakat arról, hogy ez a kutya egész más, mint amit ők esetleg a szomszéd gyugnál látnak. A lánc végére kikötött egész nap csaholó, ápolatlan, borzas kutyát. Ez a kutya magasan képzett, és a gazdája által nagyon kedvelt, nagyon szeretett, és minden bizonnyal tisztán tartott, ápolt állat. Az instruktor akkor hagyhatja el a helyszínt, hogyha megnyugodottabban, biztosabban, hogy gazda és kutyája önállóan ezentúl képesek együtt dolgozni.
1: Péter, a látó embernek mit kell tudni a vakvezető kutyáról, és a másik az, hogy hogy tud segíteni mondjuk a látó, akkor, hogyha a vakember bár vakvezető kutyával közlekedik, de tételezzük fel, hogy eltévedt.
0: A látó ember számára a vakvezető kutya mindig valami különlegességet jelent, és amikor találkozik vele, akkor először úgy meglepődik, hogy valóban nem tudja, hogy hová tegye. Azután egy pillanat alatt el is tűnik a szeme elől, mert a vakvezető kutyával közlekedők elég szédületes tempóval haladnak. A kutyával biztonságosan, gyorsan tudnak közlekedni, úgyhogy mire felúcsúdik a látó, már csak messziről látja őket. Ám hogyha segítségre szorul a vakvezető kutya és gazdája, akkor a következőképpen kell segíteni. Hogyha egy lámpás kereszteződésben látjuk állni őket, és szemmel láthatóan tétováznak, akkor annyit kell csak neki megmondani, hogy hol vannak, és hogy milyen a lámpa színe. Ettől kezdve a gazda és kutyája fogja tudni, hogy mikor indulhatnak el és merre. Hogyha járműre szállnak fel, akkor lehetőség szerint az első ajtóhoz engedjük őket, és a vezető fülke mögötti első ülést tegyük szabaddá. A vakvezető kutyák és gazdáik számára ez a legpraktikusabb hely, hiszen itt a vezető szeme előtt vannak. Az első ajtóhoz vezeti mindig a kutya a gazdáját, hiszen itt van a megállót jelző tábla is, és ez a hely olyan, hogy itt kényelmesen elférnek gazda és kutyája együtt, kutya nem lesz útjában senkinek. Hogyha át akarjuk vezetni az út másik oldalára a vakvezető kutyával közlekedőt, akkor mindig a kutyával ellenkező oldalon fogjuk meg a karját, miután megkérdeztük, hogy szükség van-e rá, és ekkor a gazda el fogja engedni a kutya vezetőhámját, csak pórázon fogja vezetni a kutyát, és ebben a pillanatban a kutya nem is dolgozik, ilyenkor a látó emberre van bízva a vakgazda.

0: Hogyan mutathatom be?
1: Hubai Bertam, bocsánat, Jeki a kutyám, ő a nagyobb kutya. Vezető kutyába a közlekedők szakosztályának vagyok. Ides több a másfél évtizede a vezetője. Végig megyünk a pályán, hozzáértők értékelik, legalább föl tudjuk mérni, a kutyáink mit felejtettek, hogy kéne javítani, hogy továbbiakban biztonságosan és jól vezessenek minket, mert az életünk rá van bízva. Itt nem lehet az, hogy az autó alá visz, bocsánat, tévedtem. Hál' Istennek a 21 éve, amióta ösmerem a kutyáinkat, még olyan baleset, amit a kutya intézett volna, nem volt.
0: Van a kutyában felelősségérzet?
1: 100%-ig a tudatukban van, hogy ők felelősek a gazdája biztonságáért éjjel-nappal. Egészségesen vagy betegen, bármikor, ha szólítom, hogy szolgálatba kell neki állni, minden esetben azonnal szolgálatba lép.
0: Önt 21 éve nem igen látta senki kutya nélkül. Különleges helyekre is viszi őt magával?
1: Visz ő engem mindenüve. Együtt járunk horgászni.
0: Mit jelent az érzelmi kapcsolat önök között?
2: Ne tudja meg, amikor az előbb rosszul lett a kutya, akkor én is írva fakadtam.

0: vakvezető kutya jelentése a látó ember számára tulajdonképpen nem lehet más, mint az, hogy egy olyan emberrel találkozik, akinek olyan négylábú segítőtársa van, aki, hadd mondjam ezt így, a kutyára vonatkoztatva is, hogy aki nagyon sok olyan embernél jobban tudja vezetni a gazdát, akik erre nem lettek kiképezve. Hiszen nem egy olyan vakvezető kutyával közlekedő, akit megkérdezünk arról, hogy kivel szeret jobban sétálni, egy látó emberrel, vagy pedig a vakvezető kutyájával, egyértelműen és határozottan válaszolja azt, hogy ő bizony a vakvezető kutyájával, és ennek csupán az az oka, hogy a kutya pontosan adja azokat a jelzéseket, amelyekre a látássérült embernek szüksége van. Ugyanakkor egy jó szándékú, de laikus ember az képtelen pontosan megfelelő instrukciókat adni a gazda számára, a vak számára.
1: Legendák vannak-e a kutyák körül?
0: Igen, hát legendák a kutyák körül mindig vannak, akár vakvezetők, akár nem, de hát nézzük a vakvezető kutyák körüli legendákat, amelyek, meg kell mondjam, mind-mind valós alapúak. Például Debrecenben élt a szép emlékű Főnix kutyánk, aki nagyon értelmes, intelligens német juhászkutya volt, és egy érdekes történet róla. Emeletes házban, lakásban élt a gazdáik közvetlen közelében, tehát teljesen családtag volt. És ha a telefon megszólalt, akkor természetesen önnek is azonnal ott volt a hely a telefon közelében, és hallgatta a beszélgetést. Egyik délután történt, hogy megszólal a telefon, gazdája, Kereskényi Sanyi bátyám felveszi a telefont, és valami régi kedves barát jelentkezett, akivel megbeszéltek egy délutáni randevút. Az illető abban az utcában lakott, ahol Sanyi bácsinak egy közeli rokona, akihez szinte naponta jártak. Ehhez a jó baráthoz azonban csak fél évente, ha egyszer. Délután elérkezik a megbeszélt időpont, felöltözik Főnix, és elindulnak. Mennek határozottan azon az útvonalon, amelyet megszokott a kutya szinte nap mint nap, és ahelyett, hogy befordult volna az alá, a kapu alá, ahol naponta megjelenik, ő határozott léptekkel ment tovább, és megállt az előtt, a ház előtt, ahol ez a ritkán meglátogatott barát lakozik. Ezt nem lehet tudni, hogy miből adódott, a kutya honnan értette ezt meg, de annyira biztosan csinálta a dolgát, mint hogyha ember lett volna. A másik ilyen történet Szolnokon játszódott, amikor Palásti Tibor barátom munkából hazatérve fáradtnak érezte magát, és az eddig gyalog megtett útvonalon egyszer csak az a gondolata támadt, hogy de jó lenne buszra szállni. De aztán ezt a gondolatot, mint sportos ember, el is hesegette magától, egészen addig a pillanatig, amíg kutyája meg nem állt. Tájékozódott, hogy hol állnak, és mit tesz Isten, egy buszmegállóban álltak. Pedig ő egy szóval sem említette azt, hogy keressük meg a buszmegállót, csak gondolt rá. És a kutyák erre is képesek, szinte gondolatot

0: Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége hivatal vezető helyettese, Cserna Sándor. Köszöntöm tisztelettel a Szóló Rádió hallgatói nevében. Ebben a műsorban a vakvezető kutyákról beszélünk. Mit kell tudni a vakembernek ahhoz, hogy vakvezető kutyához jusson egyáltalán? Milyennek a módja, útja?
1: A vakember kutyához jutásának alapvető feltétele az, hogy a vakember önálló közlekedésre képes legyen, mert főleg időskorban megvakultaknál az a tévhit elterjedt, hogy a vakvezető kutya az ő közlekedési hátrányaikat ellensúlyozni tudja, illetve a közlekedésbe a kutya őket elvezeti bárhova. Ez nem igaz. Tehát csak olyan embernek adunk vakvezető kutyát, aki önállóan fehér bottal közlekedni tud. Ha ez nem tökéletes, akkor előbb elküldjük elemi rehabilitációra, hogy meg tudjon közlekedni. A kutyához jutásnak különböző kritériumai vannak, miután a kutya kiképző iskolán kapacitása véges, évente 18-22 kutya között tudunk kiképezni. A jelentkezők száma ennél nagyobb. A jelentkezőket rangsorba állítjuk. Elsődleges szempont az, hogy a vakembernek az életvitelében mennyire fontos a vakvezető kutya, tehát munkába járáshoz, iskolába járáshoz használja a kutyát. Nagyon fontos, hogy volt-e már kutyája, mert természetesen aki egyszer megszokta, hogy kutyával közlekedik, az később megint nehezen tud önállóan közlekedni, tehát ez egy kiemelt szempont. Fontos az, hogy a kutyát önállóan el tudja látni, vagy olyan családba kerüljön a kutya, ahol a szülők, testvérek vagy a házastárs segít a kutyának az ellátásában. A kutyák odaítélését nem a hivatal végzi, tehát nem mi látóemberek, nem az iskola vezetője, hanem egy társadalmi csoport. A vakvezető kutyával már egyébként közlekedő vakemberekből egy szakosztályunk van, és a szakosztály mindig kijelöl 2-3 kutyával közlekedő vakembert, aki a mi kérdéseink alapján, amit egy ki kell a jelentkezőnek tölteni, elbírálja, hogy ki, mikor és milyen körülmények között fog kutyát kapni.
0: Mit kell tudnia a vakembernek ahhoz, hogy egyáltalán elindulhasson azon az úton, hogy ő megkapja ezt a négylábú társát, barátját, bocsánat a kifejezésért, munkaeszközét?
1: Igen, a kérdésben benne volt a válasznak a két része is, tehát egyrészt munkaeszköz a kutya, másrészt barát. Tehát alapvetően a kutyát szeretni kell. A vakemberek és a nálunk kutyát igénylő között, és ez megint az elbírálásnál fontos, nagyon sokan vannak, akik inkább társként kérik a kutyát, mert egyedül vannak, mert szeretik a kutya társaságát, és ennek a feloldására kérik. Ezért találtuk ki, és most már évek óta működik, hogy nem vakvezető kutyát kapnak ők, hanem úgynevezett jelzőkutyát, amely egy engedelmességi vizsgán átesett, és az alapfogalmakat tisztában lévő kutya, tehát nem viszi bele a vakembert veszélyhelyzetekbe, attól megmenti, de igazán vakvezető kutyaként ő nem funkcionál, úgy érezzük, hogy ezzel ennek a rétegnek az igényeit kielégítjük. Tudni kell azt, hogy a Vakok Szövetségének tagjai alanyi jogon igényelhetnek kutyát, tehát itt semmiféle korlátozás nincs. A kutyák kiképzési költsége kb. 400.000 forint. Ebből a vakember jelenleg 6.000 forintot térít, ez egy eszmei térítési díj. Úgy gondoltuk, ezt is azért vezettük be, hogy aki még ezt se tudja kifizetni, ott valószínűsíthető, hogy később a kutya tartásával is problémák vannak, mert tudomásul kell venni, hogy a vakvezető kutyák élelmezése nem egy könnyű dolog. Már említett vakvezető kutyával közlekedők szakosztálya sok segítséget nyújt a vakvezető kutyával közlekedőknek, különböző élelem beszerzési lehetőségekbe, ahol kedvezményesen, néha ingyenesen kapnak élelmiszert, de alapvetően a vakembernek kell meggondolni a kutyája étkeztetését, ami több ezer forint havonta, és ezt neki vállalni kell.
0: Mi az adminisztráció, amit el kell végezni ahhoz, hogy valaki kutyához juthasson?
1: Mint említettem, alanyi jogon járnak a kutyák, minden megyés szervezetünknél ott vannak azok az űrlapok, amit a vakember ezek látóba készülnek, a család tagjai vagy a megyei adminisztrátor segítségével az ott lévő kérdéseket kitölti, ezt visszaadja a megyés szervezetnek, vagy a megyei szervezet véleményezi, javaslatot ír rá, és ez felkerül a vakvezető kutyaképző iskolába, ahol már említetten a hivatal és a társadalmi bírálók elbírálják, hogy jogosultsága milyen mértékű, és eldöntik azt, hogy körülbelül mikor várható, hogy kutyát fog kapni.
0: Ki a tulajdonosa ennek a kutyának?
1: A kutyáknak a tulajdonosa mindvégig a Vakok Szövetsége. Abból a praktikus okból, hogy egy exkluzív szerződésünk van az állami biztosítóval, ami vakvezető kutyáink 8 éves korukig biztosítottak. Tehát ha a kutya a gazdától független, tehát fel nem ruható okból valamilyen balesetet szenved, akkor mi a kutyákra térítést kapunk az állami biztosítótól. Ezért havonta 50 forint biztosítási díjat fizettünk, amit a tagokkal megfizettetünk, tehát a kutyának a gazdájával.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
1: Holleres gázolt el egy nőt Balatonbogláron, dolgozói felét elküldte a Dunai Vasmű leányvállalata. Donald Trump 50%-os vámot vetett ki kanadai termékekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerjével egy nőt Balatonboglár egyik sétányán. Az asszony súlyosan megsérült, a fiú könnyebben, tudatta a Somogy megyei rendőrség. A rendőrök Facebook oldalukon igyekeztek hangsúlyozni, hogy nem a roller az, ami veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a kressz szabályait. Csoportos létszám leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul, mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csaknem felét, 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ASD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak ugyanakkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tenger moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
5: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
6: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak. Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés, szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg, olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyothalló fiatalok átfogó képet kapjanak a diák munkavilágáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál. Fontos kérdés az akadémia jövője is. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz, a tanuláshoz és a fejlődéshez. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz. A tanuláshoz és a fejlődéshez való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a siket és nagyothalló emberek sikeresen érvényesülhessenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja a hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!
2: Hobbi Rádió. Értünk szól!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója, egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a Szolnoki Kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden 5. helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A félfalu eljött, és mindenki, aki szeretett volna, az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé. A felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1 015 000 forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a Szolnoki Hetényi Géza Kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült, 7 tanteremmel elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Máltai Szeretetszolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, 4 pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat arra, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen tanulnának ezen a pályán, a Máltai Szeretetszolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Máltai iskolában a 40 fős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül 8 tanárképzőbe járnak, sőt, van közülük, aki ezzel egy időben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat. A Máltai Szeretetszolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri, a kismamákat és a papákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Máltai bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja, a kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Máltai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Máltai Szeretetszolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra. A fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet. A Máltai Szeretetszolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol 600 adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde és óvoda, illetve iskola számára. A Máltai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bált teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák 1/5 kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Mátai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombolajegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 000 000 forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe, adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része.

Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlátok. Az állásinterjúkon és a kiválasztási folyamatok során gyakran a korlátokról esik szó, inkább, mint az erősségekről. Pedig hosszú távon éppen azok a készségek határozzák meg a sikeres munkavégzést, amelyek egy jó csapat minden tagjánál értéket képviselnek. A precizitás, a probléma megoldó gondolkodás, a kitartás, az együttműködési készség, vagy a megbízhatóság nem fogyatékossághoz, vagy egészségi állapothoz kötődik. Ezek olyan kompetenciák, amelyek minden munkahelyen fontosak lehetnek. Érdemes ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltatón múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok.
Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantanem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
6: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
4: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal, csütörtökön 8-tól.
7: Szivárvány, szivárvány, szivárvány,
8: szivárvány,
7: szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: A Földön nincs értelmes élet.
2: Én is épp csak beugrottam.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: hobbyradio.hu.
1: A rádiót!
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
3: Kivizsgálja a kormány a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntéseket. Totális háború van Irán és az Egyesült Államok között. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárca vezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a Temu, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuwaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegélyzónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, még délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Reklám. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Fogalkozni mélyen egy ki a busztába.
0: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
5: Magyarosi Marianna, köszöntöm Önöket! Ma Zorba hazájába, a nyugati kultúra bölcsőjébe, a réges-régi mitológiai bájjal és mítosszal övezett Görögországba invitálom Önöket, arra a gazdag történelmű helyre, amely rejtegeti az emberi értelem és szépség titkát, ahol a lakosok őszinteségükről és szívélyes vendéglátásukról híresek. Görögország káprázatos tájaival, csodás hegyeivel, gyönyörű tengerpartjaival és áttetsző tengerével, no meg a vízből kikandikáló fehér sziklákkal elvarázsolja az utazót. Ha minden évben más-más szegletét fedeznénk fel az országnak, akkor is legalább 20 évre elegendő úti célunk lenne. A szárazföldi rész mellett a néhány nagyobb és sok kis apró sziget várja a természet, valamint a tenger, a kulturális és kulináris élvezetek rajongóit. Görögország kedveltségét kedvező éghajlatának is köszönheti. Májustól október végéig állandó a meleg, a hőmérséklet jellemzően 30-35 Celsius fok körül ingadozik, a tenger hőmérséklete áprilistól novemberig 20-25 fok, viharok. Az égbolt szinte mindig derült, igaz, néha előfordulnak záporok, kisebb viharok, de az ilyenfajta időjárás maximum egy napig tart. A legmelegebb Görögország déli részén van, főleg Krétán és a Kikládokon. A hőmérséklet itt nyáron akár 40 fok fölé is emelkedhet. Érdekes, hogy a tikkasztó meleget Görögországban mégsem érezzük olyan megterhelőnek, köszönhetően a melltéminek. Az országon nyaranta végig söprő friss szél sokat segít a hőség elviselésében. Legyen szó homokos, kavicsos vagy sziklás partról, nyüzsgő attrakciókban bűvelkedő sétányokról vagy csendes, elhagyatott öblökről, Görögországban mindenki megtalálja a neki tetszőt. Történelmi műemlékek, kirándulások széles választéka, sportolási lehetőségek, bárok, tavernák és szórakozó helyek, no meg a görög konyha különlegességei vonzó célponttá tették az országot, így nem csoda, hogy évente rengeteg turista keresi fel az Olimposzi Rivierát, a Halkidiki félszigetet, Korfut, Krétát, Rodoszt, vagy a néhány éve hazánkban is olyan népszerű Zakynthos szigetét. A mai világjáróban a sok csábító úti cél közül a Halkidiki félszigeten időzünk el, belekóstolunk a görög konyha remekeibe, és elárulom, mivel tölthetjük az időnket a magyarok által közkedvelt üdülőhelyen, Szártin. Mindezek előtt jöjjön néhány olyan alapvető információ, amelyek ismerete elengedhetetlen egy tökéletes görögországi nyaraláshoz. Görögországban euróval lehet fizetni, a nyaralóhelyeken szinte minden sarkon találunk pénzváltót, de szállodákban vagy bankokban is válthatunk. Bankkártyánkat is nyugodtan használhatjuk, a szállodák, üzletek, utazási irodák, éttermek, de az autókölcsönzők is elfogadják. A bankautomaták is viszonylag jól megközelíthetőek, és minden nemzetközi kártyát elfogadnak. Ha a Görögországba indulunk, védőoltás nem szükséges, de ez esetben is javasolt a beteg- és balesetbiztosítás megkötése, ugyanis a kezelések árai nagyon magasak, gyógyszertár az üdülőhelyek túlnyomó részén található. Akár a szárazföldi részt, akár a szigetvilágot fedezzük fel, nincs az egészségre veszélyes rendhagyó rizikófaktor, a turisták között a leggyakoribb panasz a túl hosszú ideig tartó intenzív napon való tartózkodás, ami főleg a nyári időszakban napszúráshoz vezethet. Kerüljük tehát a hosszabb ideig tartó napozást, és védjük bőrünket napozó krémmel, főleg magas faktorú krémekkel. Hordjunk kalapot, vagy valamilyen kendőt, és gondoskodjunk a szükséges mennyiségű folyadékpótlásról, főleg tiszta víz fogyasztásáról. Az üdülőhelyeken korlátlan vásárlási lehetőségre nyílik alkalom, a nyitvatartási idő nincs betartva, az üzletek egészen estig nyitva vannak, szombaton és vasárnap is. A piacokon lehet alkudni, de korán sem olyan mértékben, mint az afrikai vagy arab országokban szokás. Ha eredeti görög szuvenírt keresnénk, érdemes pillantást vetni a kézzel szűtt takarókra, szűnyegekre, tradicionálisan hímzett takarókra és terítőkre, kerámiákra, bőrtáskákra, övekre, pénztárcákra, egyedi ékszerekre, de Görögországban vásárolhatunk fametszeteket is, amelyek főleg olajfából készülnek. Szintén kedveltek az olivabogyós szappanok, tengeri fürdőszivacsok, különféle fűszerfajták, borok, likűrök, sajtok, az édességek, valamint a dió vagy mandula ízesítésű méz. Közkedvelt szuvenírek még a görög zenét tartalmazó CD-k és a kagylóból készült tárgyak. Ha Görögországban járnak, biztosak lehetnek benne, hogy számtalan emlékkel és élménnyel térnek majd haza. Nem sokára folytatjuk utazásunkat. Ezúttal a Halkidiki félszigeten kalandozunk.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mai műsorban Görögországba utazunk, és ezt a valóságban is könnyen megtehetjük. Magyar állampolgárként érvényes útlevél vagy személyigazolvány birtokában mehetünk az országba, és ott 90 napot engedély nélkül tartózkodhatunk. Úti célunk ezúttal a Halkidiki félsziget, ahova az utazási irodák rendszerint autóbuszos kirándulásokat szerveznek, de akár repülővel is érkezhetünk, ez esetben Thesszalonikiben landolunk. Ha bátrak vagyunk, akár autóval is nekivághatunk az útnak. Többen a Románián és Bulgárián átvezető útat választják, de a szerb-macedón útvonal nyugisabb. A határátkelők, az utak minősége és a trafipaxos ellenőrzésektől függően úgy 13-18 órás út vár majd ránk. Ha megérkezünk, közel 500 szálloda közül választhatunk, a legkisebb 10 ágyas családi fogadóktól az 1200 férőhelyes luxus szállodákig, a félszigeten minden megtalálható. Akik viszont az egyszerű apartmanokat, családi fogadókat és a házikosztot keresik, azok számára van a legtöbb ajánlat. Halkidiki az ellentétek tája, ahol az idillikus öblökkel övezett végtelen partokat felváltják a sziklás zátonyok, a levegőt pedig átjárja a borókák illata. A Halkidiki félsziget első látásra teljesen különbözik a megszokott görög tájtól. A terület ugyanis nem csak növény és állatvilágban gazdag, hanem közismerten egész Görögország egyik legtermékenyebb területe. Ezt a különbséget főleg azok az utazók veszik észre, akik nagy görög körutazáson vesznek részt, és a kopár sziklás vidékekhez szokott szemük, egyszerűen végeláthatatlan szőlőültetvényekben, gabonamezőkben, ezüstös olívaliketekben gyönyörködhet. A partok mentén fenyőerdők húzódnak, amelyek lágy gyanta illatukkal olyan egyedülálló klímát biztosítanak, amihez fogható csak Cipruson vagy a horvát szigeteken tapasztalható. A félsziget legjellegzetesebb vonása a három újhoz hasonló földnyelv, Kasszandra, Szitónia és Átosz. Ezek mélyen benyúlnak az égei tengerben, amelynek vize már kora májusban eléri a 22 fokot. A keleten fekvő földnyúlvány Átosz egy önálló szerzetesi köztársaság. A külvilágtól elzárt félszigeten mai napig csak is férfiak tartózkodhatnak, elmélkedhetnek, meditálhatnak. A középső nyúlványt, Szitóniát Poszeidon fiáról nevezték el, itt számos város őrzi a bizánci idők felbecsülhetetlen értékű emlékeit. A nyugati nyúlvány, Kasszandra, a félsziget legsűrűbben lakott része, nevét a macedón királyról, Kasszandroszról kapta, aki Nagy Sándor törvényes fia volt. Felszínét borókaerdők borítják, a tengervize pedig itt türkiszkék. Halkidiki egyfelől egy közel 2500 éves kultúra fellegvára, másrészt egy modern szállodaláncok, turista létesítmények kínálatának sajátos elegye. A félszigetek déli részein hosszú fehér homokkal borított partszakaszokon varázslatos homokdűnék, északon pedig sziklákkal szegélyezett parányi öblök találhatóak. A lassan mélyülő tenger, a finom homokos partszakaszok ideális üdülőhelyet jelentenek, akár kisgyerek családoknak is. A Halkidikin megbúvó valamikori 700-800 lakosú kis halászfalvak mára már igazi turista paradicsommá nőtték ki magukat, a vendéglátás pedig kiválóan alkalmazkodott a magyar turisták igényeihez. Sok helyen a tavernákban, éttermekben, kávéházakban és a pizzériákban magyar nyelven is kírják az ajánlatokat. A félsziget jellegzetes formája miatt a strandok hosszúsága meghaladja az 500 kilométert. A görög szárazföld egyik leghíresebb üdülőterületéről nagyszerű kirándulásokat tehetünk a Meteora kolostorokhoz, a Petralónai barlangokhoz, és hajukázhatunk az Átosz hegy körül. Ezekről, valamint a többi fakultatív program lehetőségről később részletesen is hallhatnak. Ha az önök számára a nyaralás egyet jelent a napfürdőzéssel és a tengerben való hűsöléssel, a Halkidiki félsziget ez esetben tökéletes választás, hiszen a víz egész Európában itt az egyik legtisztább. A part pedig általában hosszú, lassan mélyülő és homokos, de előfordulnak kavicsos és sziklás részek is. Görögországi kalandozásunkat nem sokára folytatjuk, de akár egy picit délebre Egyiptomba is eljuthatnak, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást sorsolunk ki. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy lájkolják az egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
0: Hobbi Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Ezúttal Görögország északi részére, a magyarok körében oly népszerű Halkidiki félszigetre invitálom önöket. A legkedveltebb nyaralóhelyek Aszprovalta, Neos Marmaras, Stavros és persze Szárti. Ez utóbbi településnek hazánkban komoly rajongó tábora van, és nem véletlenül Görögország egyik legelragadóbb nyaralóhelye. Szárti a Halkidiki félsziget középső nyúlványán, Szitónián található, szemközt a tengerből több mint 2000 méterre kiemelkedő Athos heggyel. Az 1922-ben alapított egykori kis halászfaluban most sem élnek túl sokan, körülbelül 1000 lakosa van, de nyáron, főszezonban a turisták száma eléri a 20 000 főt. A nyaralók szívesen pihennek itt, hiszen mindenkinek jól esik kimozdulni a szürke városi hétköznapokból. Ráadásul Szárti strandja díjnyertes tisztaságú strand, többször is elnyerte az ezért a címért járó kék zászlót. A lobogó megtekinthető Szárti tengerpartján, csak úgy, mint a frissen fogott halak és egyéb tengeri herkentjük, például a polipok, amelyek a Szártin készült kikötői fotók állandó szereplői. A helyi lakosok friss fogásait egyébként a helyi éttermekben meg is kóstolhatjuk, higgyék el, kitűnően készítik őket. A falu északi részén az óvárosban minden megtalálható, amire egy üdülő faluban szükség lehet. Autó- és motorkölcsönzők, éttermek, tavernák, kávézók, boltok, üzletek sokassága, helyi utazási irodák gazdag programajánlattal, orvos, gyógyszertár és persze diszkók is. Az óváros jellegzetességei még a színpompás mediterrán virágokkal körülvett tradicionális helyi lakóházak és az itt található fehér ortodox templom, amelynek tornya éjjel kék fényben pompázik. Sokan szálloda helyett azért választanak apartmant és önellátást, hogy megkóstolhassák a görög konyha remekeit, az ízletes helyi ételeket, és nem csak az éttermek, hanem a kisebb bárok, tavernák és üzletek, vagy pékségek kínálatát. Szártin is rendkívül jó pékségek üzemelnek, a nagyobbak klimatizáltak, külső és belső étkező résszel, nagyon sokféle és nagyon finom frissen sült pékáruval és süteményekkel, valamint tejtermékekkel. A falu déli részén található Szárti Beach, amely a település főterén től körülbelül 1300 méterre található. A tengerpart homokos, rendkívül széles és nagyon hosszú, legalább 2,5 kilométer, ezért nagy népszerűsége ellenére sosincs tömeg rajta. A tengervíz kristálytiszta, azurszínű, még mélyen a tengerbe úszva is lelátni a homokos tengerfenékig. A part fokozatosan mélyül, minden szakasz alkalmas kisgyerekekkel való strandolásra is. A település azért egyedülálló, mert a hosszú, homokos, íves tengerpart két oldalán már hegy húzódnak, és a szép homokos partszakasz mellett sziklás tengerpartja is van a településnek, amely fürdőzésre, sportolásra és búvárkodásra is alkalmas. Szárti homokos partjától jobbra és balra gyönyörű, érintetlen, karibi képes lapokat idéző lakatlan tengeröblöket találunk, ahova mindenképpen érdemes átsétálni, átúszni vagy átevezni. Autóval vagy motorral pedig további fél tucat tengeröblöt érhetünk el 20 kilométeres körzeten belül. Ezek közül az egyik legismertebb a Narancspart, amelynek hófehér sziklái és égszínkék vize valóban a képes lapokról ismert karibi paradicsomokra hasonlít. A közkedvelt öböl további érdekessége egy helyi görög keze által a parti sziklákból faragott szobrok. Ráadásként még egy érdekesség Szártiról, a nyaralóhely egyik fő vonzereje közé tartozik a minden év augusztus 15-én megrendezésre kerülő Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe, amelyet a falu egyebek mellett minden évben tengerparti tűzijáték ünnepel. A Halkidiki félsziget legfelkapottabb üdülőhelye akkor is élménykavalkádot kínál, ha szinte ki sem tesszük a lábunkat a településről, de azért van itt bőven látnivaló, ezekről hallhatnak a folytatásban itt a Világjáró magazinban.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
4: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
3: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
6: UK Fever Show.
7: UK Fever Show.
5: Ez a UK Fever Show.
4: szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
7: UK Fever Show.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
4: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
5: Hungary Live.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: A statisztikák szerint a horvát tengerpart után még mindig Görögország a legnépszerűbb nyári nyaralóhely a magyar turisták körében. A Halkidiki félsziget és Szárti például évek óta keresett célpont. Nem csoda, hiszen két fő akár 100 000 forintból is eltölthet itt egy teljes hetet. A Thesszalonikitől 138 kilométerre fekvő turista paradicsom megőrizte egykori halászfalus báját, mégis minden korosztály számára ideális nyaralóhely. A vadhegyek, a csodálatos partszakaszok, gyönyörű öblök, kristálytiszta tenger és ezen adottságok összessége teszik Szártit egyedülállóvá. A faluban számtalan taverna, étterem, pizzéria, bár, kávézó, élelmiszerbolt és diszkó található, és a környéken is bőven akad látnivaló. A szomszédos földnyelvet, Athost, például hajóról csodálhatjuk meg. Az Athos hegy mintegy 20 ortodox kolostor otthona, amelyek autonóm köztársaságot alkotnak Görögországon belül. Az Athos hegyen csak 21 évet betöltött keleti ortodox hitű férfiak élhetnek, mivel az Athos félsziget egy kizárólag férfiak által lakott zárt vallási közösség, hatalmas, pompás kolostorait csak a tenger felől lehet megtekinteni. A nőkön kívül turisták sem látogathatják a helyet, csupán felnőtt férfiak léphetnek be, ők is csak külön engedéllyel. Ennek kérvényezése akár egy évig is elhúzódhat. Egy hajókirándulás alkalmával azonban a fedélzetről megcsodálhatjuk a 8 legjelentősebb kolostort és a különleges tájat is. Kicsit hosszabb és buszos utat kell megtennünk, hogy eljussunk a Meteora kolostorokhoz, ám ha a Görögországban járnak, feltétlenül látniuk kell a világörökségem egy gyöngyszemét, felejthetetlen

0: vonulatai mentén húzódó útvonalat választani. Ha további történelmi és kulturális emlékekre vágynak, keressék fel Thessalonikit. A Szártitól északra eső város az országban a második legnagyobb. Fellegvárából csodás képeket készíthetnek, de itt találják az ország legnagyobb bazilikáját is. Megcsodálhatják az Arisztotelész Egyetemet, a Diadalívet, a bezeszteni hatkupolás török bazárt és Thessaloniki nagypiacát is bejárhatják. Ha kalandos fakultatív programot szeretnének, akkor a Halkidiki félszigeten erre is nyílik lehetőség. A Thessalonikitől 8 kilométerre található 150 ezer négyzetméter alapterületű vízividám parkban csúszdák és medencék sokassága, hullámfürdő, hidromasszázs, kosár és röplabdapályák, kávézók, étterem és diszkó, na meg egy kalóztanya is várja a gyerekeket, illetve a felnőtteket. Szártiban összvértúrákat és sétakocsikázást, valamint egész napos hajókirándulást is szerveznek. Ez utóbbi az egyik legkedveltebb program. A nyílt vízen ugrálhatunk a hajóról a kristálytiszta vízbe, és búvárkodhatunk is. Egy lakatlan szigeten lehetőség nyílik kagylót, tengeri csillagot gyűjteni, illetve fürdőzni. A hazaúton egy zárt öbölnél is kiköt a hajó, itt együtt sütögethetjük a finom görög szuflakit a kapitánnyal, majd az ebéd elfogyasztása után fürdőzés, a hazaút során pedig már a hajón táncos mulatság vár ránk. Apropó mulatság, hogyha Görögországban töltik nyaralásukat, mindenképpen vegyenek részt egy görög vacsora esten, ahol több különböző tájjellegű táncot mutatnak be, és a fellépők megismertetnek bennünket a helyi hagyományokkal is. A vacsora mellé korlátlan borfogyasztás is jár, amely gondoskodik arról, hogy a bátorságunk is megjöjjön a görög tánc különös lépéseinek kipróbálásához. Görögországi kalandozásunkat nem sokára folytatjuk, de akár egy kicsit délebre Egyiptomba is eljuthatnak, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást sorsolunk majd ki. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy lájkolják a www.egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A görög konyha viszonylag sokszínű, nagyon egészséges és finom. A görög ételek alapja az olívaolaj, a paradicsom, a cukkini, a hagyma, a fokhagyma, az articsóka, az oliva, a jusajt és a kecskesajt. A húsfélékből Görögországban leggyakrabban a birka, bárány és szárnyas húst fogyasztják, természetesen friss halakat is. Az étlapon többségében különféle saláták és hüvelyesek szerepelnek, a görögök körében szintén közkedvelt a leveles zöldség dresszinggel leöntve. A tipikus görög ételek közé tartozik a girosz, a tzatziki és a kitűnő görög joghurt. Érdemes megkóstolni a görög péksüteményeket vagy sós kalácsokat rétes tésztából, sajttal és penúttal töltve, és nagyon közkedveltek ezen vidéken a szárított gyümölcsök, valamint a dió is. A görögöknek egy kicsit más az időbeosztásuk, ami az ebéd időpontját illeti. A reggeli után, amit egy csésze kávé és főként valamilyen péksütemény alkot, az ebédre csak 3-4 óra körül kerül sor. A vacsora leginkább 9:30 körül kezdődik, és gyakran késő éjszakáig elhúzódik. A főételek mellett az előételeket is nagyon kedvelik a görögök, például a töltött grillezett paprikát, a rizssel töltött szőlőlevelet vagy a cukkini pürét. A görögök hosszan elidőznek az előétel fölött, van, amikor több időt töltenek el ezzel, mint magával a főétellel. Ha meg szeretnének kóstolni valamilyen tipikus görög ételt, akkor ajánlom például a muszakát, a rakott padlizsánt burgonyával és darált hússal, a szuflakit, ami nyársra húzott grillezett hús, ezt gyakran friss citromlével csorgatják le. Közkedvelt görög étel még a horiátiki, a görög saláta paradicsomból, uborkából, hagymából, olivabogyóból és jusajtból. Nagyon finom még a dolmades, ez rizssel, hússal, tojásos, citromos mártással töltött szőlőlevél. Érdemes megkóstolni még a gemisztest, ez sült paradicsom vagy zöld paprika, darált húsos rizssel töltve, vagy hát ugye ott van még a nálunk is jól ismert tzatziki, ez reszelt uborkával és fokhagymával ízesített joghurt. Ami a görögök kedvelt italát illeti, tipikus aperitívnek számít étkezés előtt az úzó, azaz az ánis pálinka. Ezt ízlés szerint lehet vízzel, illetve jéggel keverni. Az étkezés alatt Görögországban bort fogyasztanak. A sör nem annyira elterjedt, de azért lehet kapni. A legfinomabb a Mitosz nevű. Görögországot említve szinte mindenkinek eszébe jut a Metaxa, ami a brandy és a likőr egyedülálló kombinációja. Az étkezés után görög kávét fogyasztanak, a nálunk jól ismert török kávét itt már édesítve szolgálják fel, és kapunk hozzá egy pohár vizet is. És persze nagy kedvenc a frappé, a hideg jeges teljes kávé. Bízom benne, hogy kedvet kaptak nem csak a görög ízekhez, hanem a Halkidiki félszigeti nyaraláshoz is. Kívánom, hogy egyszer jussanak el önök is Szártira, vagy a görög szigetvilág valamelyik gyöngyszemére. Ha van kedvük, tartsanak a Világjáró magazinnal legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, de legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a galád gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivalóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk. Reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró, egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával. Náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedés biztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórházápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők. Figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
4: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
5: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Magyarországon a nők negyede, míg a férfiak harmada cigarettázik rendszeresen. Közülük több mint 1 millióan biztosan a dohányzás következtében halnak meg. A biorezonancia terápia az alkalmazók állítása szerint többek között a dohányzásról való leszokásban is segítséget nyújt. A módszer lényegéről dr. Zsiga Zsolt házi orvost Balázs Zsanett kérdezte.
3: A biorezonancia az biológiailag hatékony rezgés. Olyan frekvencia, ami biológiai hatás kiváltására képes, alkalmas. Amire mi használjuk elsősorban, az különböző betegségeknek a gyógyítása. Létező készítmények herceit ismeri ez a rendszer, és ezeknek a frekvenciáknak a testbe sugárzásával egy hasonló élményt tudunk kelteni, mint magával a kimikájával.
4: Milyen betegségek kezelésére használják ezt a módszert?
3: A gépeknek a szoftverei tartalmazhatnak több ezertől több tízezer létező készítményt, és gyakorlatilag amit mi használunk rendszert, abban 40 000 hatóanyagnak a frekvenciáját ismeri a szoftver. Az eljárás az, hogy a páciens vagy egy kézdiagnózissal érkezik, vagy egy feltételezett diagnózissal, vagy diagnózisokkal. Ezekkel a kulcsszavakkal leszűrünk a 40 000 hatóanyagon belül. A gép megadja, hogy az alkalmazási előadatokon belül amelyik az a hatóanyag, ami alkalmas lehet a kezelésre. Majd ezeket a készítményeket megszűrjük egy akupunktúrás ponton keresztül, és egy tesztelés során összerakja tulajdonképpen a rendszer azt, hogy adott személynek, adott betegségre nézve mi volna az ideális terápia. A páciensek többsége szenvedélybeteg. Azért a szenvedélybetegek a páciensek derékhada, mert az ő esetükben a függés az 1 hónap, és egy kezelésnek a hatás tartama az nagyjából 2 hónap, ezért a szenvedélybetegeknél egy kezelés is elégséges. Ahhoz, hogy ne legyenek elvonási tüneteik, legyen ő dohányos, legyen ő füves, fiatal, azt az élményt megadja ez a rendszer, hogy semleges számára a korábban kívánt drog, és ez igazából egy kezeléssel megvalósul.
4: Nézzük a szenvedélybetegségek közül talán az egyik leggyakoribbat, a dohányzást. Ön szerint elsősorban mentális, vagy pedig fizikai okai vannak annak, hogy az emberek többségének lehetetlennek tűnik leszokni a dohányzásról?
3: A szakirodalom azt mondja, hogy 90%-a a dohányosoknak gyakorlatilag függő lesz néhány száz cigaretta elszívása után fizikálisan. 10% az, aki valamilyen oknál fogva kocka dohányos tud maradni, és akár egy-két dobozzal is el tud szívni egy görbe este során, és másnap ugyanúgy folytatja az életét, és hónapokig nem is gondol cigarettára, hanem kell olyan helyzetbe. De ez nem derül ki a dohányosok között körül, mert akkor is szívják jellemzően, amikor nem kellene feltétlenül, és gyakorlatilag bele szürkülnek abba a útba, hogy ők folyamatosan napi szinten bizonyos szálat elszívnak, akár azért, mert ez egy közösségteremtő erő vagy lehetőség, akár azért, mert 45 perc múlva nem bírnak koncentrálni a munkájukra.
4: Hogyan segíti a biorezonancia a leszokásban a beteget?
3: Ebben a szoftverben, amit mi használunk, 38 létező leszoktató készítmény szerepel, úgynevezett elektroakupunktúra eljárással meg tudjuk tesztelni az adott személyen, és intrahepatikus szára pontosan meg tudjuk mondani azt, hogy ő mennyit szív el napi szinten. Amikor összeáll ez a receptúra, hogy hány nikotinos hatású, hány méregtenítő, hány stresszoldó, hány kering és javító kell ebből a lehetséges 38 hatóanyagból, akkor besugárzásra kerülnek ezek a frekvenciák, amelyekkel egy olyan élményt keltünk, mint hogyha maga az a kemikália 2 hónapon keresztül ott lenne a szervezetben, és mivel maga a függés az 1 hónapig tart, ezért az egy kezelés is fizikálisan eredményes ahhoz, hogy neki semleges legyen a nikotin. És ő azt fogja érezni gyakorlatilag, hogy nem esne jól még egy száz cigaretta, mert az olyan lenne, mintha plusz egyet szívna a zsinórban, ami ellen a teste tiltakozik. Köhög, hányingere van, imelyeg, fura más íze van, gyakorlatilag egy diszkomfort érzés megkóstolni újra egy száz cigit, és emiatt, ha még fejben nem is határozott valaki, a negatív élmény miatt a többség azért is szerette, mikor az első néhány slukkot megpróbálja letüdőzni.
4: Az önök által használt módszernél a siker garantált?
3: A gép annyit tud csinálni, illetve ez a rendszer, hogy 70 90-95%-ig megadjuk azt, hogy fizikálisan nem fog neki hiányozni. Hogy ezzel ő aztán hosszú távon napokat, heteket, éveket, évtizedeket éle-e, az már az ő egyéni döntése lesz, de mi meg tudjuk lökni igazából ezen az úton, oly módon, hogy testileg nem lesz nehézsége, nem lesznek az ismert elvonási tünetek, amik a többséget visszarettentik egyáltalán attól is, hogy belefogjanak. Én igazából csak tényleg a jó példával előjárást azt tudom javasolni.
2: A biorezonanciás készülékek nagy része ugyan a hatóságok által jóváhagyott eszköz, de a bőr elektromos ellenállásán kívül semmit sem mér. Tudományos vizsgálatok szerint diagnosztikai és terápiás hatásuk a placebo hatás leszámítva nem igaz.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Ma éjjel táncolj, ez a táncolj, a
2: egy műsor.
3: I could have spread my wings and done a thousand things.
2: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
4: Ma meg a szombat délután.
2: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: Világjáró.
4: A Hobby Rádióban.
3: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.

0: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobby Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránkattanhass.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Vizsgálják, hogy kifizette Lázár János országjárását. Már lehet jelentkezni a díjnyertes kenyerek gyártására. Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több százmillió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelentette azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére három kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A kétfordulós megmérettetésre három kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. A 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügy is szerepelhettette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a kaposvári járási ügyészség, mert hamis 10 000-esekkel fizetett az ország több pontján 2024. augusztusától, közölte a Somogy vármegyei főügyészség az MT-vel. A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett a hamis bankjegyekkel, és összesen 60 000 forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt. A bankjegyek hamisságával tisztában volt, szándékosan kisértékű árukat fizetett ki a hamis bankjegyek, hogy visszajáróként már eredeti fizetőeszközt kapjon. Vasárnap pakisztáni idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8 000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsérték 24 és 31 fok között valószínű, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: hobbyradio.hu.
3: A rádiót.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 21-én a Daniella és a Dániel nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Daniella egy héber eredetű női név, a Dániel férfi névből alakult. Jelentése: Isten a bírám, vagy Isten ítél. Becézése: Ella, Ellácska, Elli, Ellike, Dana, Daniela, Danila. Jeles viselői ennek a névnek: Daniella Stahl, amerikai írónő, Kozák Danuta, kajakozó, Dana Scully, kitalált személy az X-Akták című tévésorozatból, és ön, kedves Daniella. Ugyanezen a napon köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat. A Dániel név héber eredetű, a bibliai igazságosságról és a bölcsességről nevezetes alakja. Jelentése: Isten ítél, valamint bírám az Isten. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével. Becézése: Dani, Danika, Danus, Dankó és Dancsó. Jeles viselői ennek a névnek: Arany Dániel, matematika tanár, Benkő Dániel, gitárművész, Berzsenyi Dániel, költő, Gyurta Dániel, úszó, István Dániel, műsorvezető, Torres Dániel, zenész, énekes, Varó Dániel, költő, valamint ön, kedves Dániel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Danica, Danuta, Helén, Ilma, Júlia, Léna, Lőrinc, valamint Juliet nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják, velem Sárvári Viktóriával július 21-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1542 az első időpontunk, július 21-én harmadik Pál pápa ellenreformációs intézkedései keretében újjászervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként, Sanctum Officium néven. Folytassuk a 17. század elejével, 1619. július 21-e Szent Lőrinc ünnepe. Brindisiben született, 1559-ben Lisszabonban halt meg, 1619-ben. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító, kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i törökök elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szentté, 1959 óta egyháztanító. Folytassuk a 19. századdal, 1873. július 21-én Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy vonatrablást. Az 1847-ben született Jesse James 1866. február 13-án a Missouri állambeli Liberty első bankjának kirablásával kezdte pályafutását, majd a Reno járat megtámadásával kezdődött meg a vasúti rablók korszaka. Testvérével Franks James-el a legsikeresebb vonatrablók közé tartoztak, 1882-ben orvul lelőtték. Továbbra is a 19. századi a főszerep, 1886. július 21-ével folytatjuk. Meghalt Carl von Piloty, német festő, az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. Nero Róma égését szemléli című képét a Budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. Piloty 1874-től a Müncheni Akadémia igazgatója lett, 1852-ben Belgiumban, majd Franciaországban járt, ahol a történelmi festészetet tanulmányozta, óriási befolyása volt a kor történeti festészetére. Számos magyar tanítványa közül a legerőteljesebben Benczúr Gyulára hatott. Pompás kosztümök, szimpadias gesztusok, felfokozott pátosz, anyagszerű festésmód jellemzi óriási méretű, hatásos kompozícióit. És még mindig a 19. század, 1895. július 21-én meghalt Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros. És végül, de nem utolsó sorban, a 20. századdal fejezzük be, 1959. július 21-én az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek. Önök a kalendáriumot hallották, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a zsidók könyve 4-es fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. július 21-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet 46-tól 50. vers. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonait kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Elmélkedés. A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára irányítja a figyelmünket. Arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív, nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogy a nő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk, Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdekek, hanem a szeretet tartja össze. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem csak tanítóm vagy, hanem testvérem is akarsz lenni. Köszönöm, hogy nem zársz ki senkit közösségedből, hanem meghívsz mindenkit, aki az Atya akaratát keresi. Add, hogy ne csak hallgassam igédet, hanem válaszoljak is rá jó cselekedetekkel. Adj nekem engedelmes szívet, amely nem a saját útját akarja járni, hanem elfogadja a te irányításodat. Hadd tartozzam hozzád, nem csak névleg, hanem életformámmal is, mint aki valóban testvéred vagyok, és aki veled él, szolgál és szeret. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Műsorajánló.
1: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
2: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
6: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást? Mivel az erős fűszerek általában zsírosak, mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
7: Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street Seven zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót. Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
0: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Műsorajánlót hallottak.
0: Hobby Rádió.
4: Legyen, ahogy kéred, ahogy most akarod. Mindent viszek, mindent hozok.

0: jobb di rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Műsorajánló.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től. Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
3: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
4: Vasárnap 4-től.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány, a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re, a Skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Hazánk északi felén túlnyomóan napos időre számíthatunk, míg délen gyakrabban erősen megnövekszik a felhőzet és zápor, esetleg zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél nagy területen megélénkül, északon néhol meg is erősödik. A csúcsértékek 24 és 31 fok között alakulnak, nyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikados-t.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netphone, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehérbottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: Meglátogattuk a Szegedi Tapancs Alapítvány örökbefogadási akcióját. Itt vannak az aranyos drága kis kutyuskák. Itt pedig egy adminisztráció történik, ami során a hölgyek felveszik az adatokat. És akkor most fogjuk megkérdezni az alapítványnak a vezetőjét, mint az alapítványnak a vezetője, milyen célt is tűzött ki, mikor, milyen körülmények között vannak a kutyusok, stb.
4: Gyakorlatilag az alapítványunk 2002-ben jött létre, és akkor az volt az elsődleges célunk, hogy az utcán kóborló kutyák részére átmeneti otthon biztosítsunk, és gyakorlatilag ez a cél, ez a mai napig is így él, hogy a kóbor kutyák, macskáknak segítsünk ahhoz, hogy visszakerülhessen az emberek, a családok közé, hogy gazdához kerülhessenek. Sikerült egy állatmenhelyet létrehoznunk körülbelül másfél év gyűjtő munka után, már 2003. októberében.
3: Pontosan helyek hol is vannak, hogy tudják a érintettek?
4: Ez Szeged és Kordány között van, Kulipintyó csárda mögött kell elfordulni jobbra.
3: Jó neve van.
4: Igen, ott ismert is a környéken, és utána egy tapancsos tábla mutatja már egy földúton, egy kb. 200 méteres földúton vezet az állatmenhelyünkre, és ott most már 260-270 kutya van. Sajnos nagyon sokan vannak olyan kutyák, akiknek a sorsuk szinte előre meg van írva, hogy ott érik az életüket, mert idősebbek, nem olyan szépek, nehezebben kezelhetőek, esetleg olyanok is vannak közöttünk, és ezért nagyon fontos nekünk most, hogy itt az alapítványban az önkénteseink a szabadidéket feláldozzák, és ahova hívnak bennünket, akkor oda elmenjünk néhány kutyával, fölhívjuk a figyelmet az emberek számára, hogy nem csak kölyköt lehet megvásárolni, beszerezni, hanem bizony menhelyi kutyát is társul fogadhatnak, és nagyon-nagyon boldog életet élhetnek.
3: Honnan sikerül valamilyen anyagiakhoz hozzájutniuk?
4: Azt nem mondom, hogy szerencsénk van, inkább mi előre dolgozunk, hogy így fejezzem ki magamat. Tehát mi mindig úgy végezzük a gyűjtő munkát, hogy most a jövő évi pénzünket próbáljuk összegyűjteni, tehát mindig előre dolgozunk, azért, hogy a napi kiadásainkra mindig legyen keret. Mi úgy vagyunk vele, hogy kívánjuk minden támogatónak, hogy minél hamarabb legyen munkájuk, legyen saját egzisztenciájukat, vissza tudják szerezni, hogy bennünket is tudjanak támogatni, mert megértjük, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nem lehet. A legnagyobb bevételi forrásunk az adó 1%, de szinte minden állatvédő szervezet az adók 1%-ából tudja működtetni az állatmenhelyüket, illetve az állatvédő munkájukat itt tudják biztosítani. Muszáj, hogy megszerezzük a pénzt, mert a kutyák senkire nem számíthatnak. Ezek a kutyák.
3: Hát azt hiszem, hogy ez elég nagy elhivatottságot igényel önöktől, meg az önkéntesektől. Említett az előbb, hogy hát vannak olyan kutyák, amelyek az életüket ott töltik el, akkor ezek szerint olyannal nem is foglalkoznak, vagy biztos kényszerűségből azért van betegség, vagy valami más egyéb ok, amikor egy kutyát elaltatnak.
4: Igen, van olyan, de ez csak állatorvosi javaslatra. Tehát akkor, hogyha olyan beteg hozzánk jönnek végső stádiumban daganatos kutyák.
3: Hogyan viselik egymást a kutyát? Hogyan bírják egymást?
4: Olyan állatgondozóink vannak, akiknek az életük ez, hogy a kint a menhelyen az állatokat ellássák, és ő szinte, amikor a karanténba bekerül a kutya, szinte néhány nap után már tudják, hogy melyik csapatba lehet őket betenni, hogyha a karantén idejük lejár. Tehát arra nagyon ügyelnek, hogy olyan kutyák kerüljenek egymás mellé, akik szeretik, elfogadják egymást. A futtatást is úgy oldják meg, hogy egymástól elkülönítve egy-egy kenelenként mennek ki, van direkt itt kialakítva a futtató udvar, hogy naponta legyen meg a lehetőségük arra, hogy
3: rendszeres testmozgás, gondolom, igen.
4: És a szaporulatról annyit, hogy nagyon sok kölyök van nálunk, de a tapanstanyán egyetlen egy kutya nem született 5,5 év óta. Ha kölykökkel kerülnek be anyuka, vagy akár kölyök kutyák, akkor természetesen az életesét már megadjuk nekik, de ha vemhes kutya kerül a menhelyre, akkor a lehető legrövidebb időn belül ivartalanítatjuk a vemhes kutyát is, illetve minden szupa ivartalanítva van nálunk.
3: Én ugye szerényen azt mondta, hogy nem ön a lényeg, de hát egy mozgató rugónak mindig kell lenni, mert máskülönben nem mozogna az életünk. Természetesen egyetértek ezzel, mert ez tényleg csapatmunka, ezt egy ember nem tudná csinálni. Annyit még hagyd kérdezzek meg, önöknek is van honlapjuk, hogyha megtenni, hogy megmondaná, hogy hol lehet rákattintani, hol lehet megnézni a kutyákat.
4: www.tapancs.szeged.hu a mi honlapunk, illetve az állatok infón is fönn vannak a a kutyáink. Most elég kevés kutya van fönt, mert átalakítás alatt van a honlap, és egy új gazdikereső lesz, és igyekszünk minél több kutyát föltenni.
3: Nagyon szépen köszönöm a riportot, és sok sikert kívánok a munkájukhoz.
4: Köszönjük szépen, hátul.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Műsorajánló.
5: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
6: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
8: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
8: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
9: Teremtés koronája, az igazi pasis műsor.
1: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
10: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Egy műsor.
1: I could have spread my wings and done a thousand things.
0: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
2: Ma meg a szombat délután.
0: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Csákatillával.
1: Gyere fel, táncolj mi!
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek. A nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
4: World Live.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
6: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
8: A tudomány mai állása.
9: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
8: Egy műsor
9: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
8: A tudomány mai állása.
10: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
8: Jó szórakozást!
9: Jó szórakozást!
10: Műsorajánlót hallottak.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.

0: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
1: Retikül. Szerdán 16 órától.
2: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Műsorajánlót hallottak.

0: Sziasztok!
1: Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.
2: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 14 óra.
3: Rolleres gázolt el egy nőt Balatonbogláron, dolgozói felét elküldte a Dunai Vasmű leányvállalata. Donald Trump 50%-os vámot vetett ki kanadai termékekre. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. 12 éves fiú ütött el elektromos rollerjével egy nőt Balatonboglár egyik sétányán. Az asszony súlyosan megsérült, a fiú könnyebben. Tudatta a Somogy megyei rendőrség. A rendőrök Facebook oldalukon igyekeztek hangsúlyozni, hogy nem a roller az, ami veszélyes, hanem a használat módja és a felhasználói felelőtlenség teszi azzá. A rendőrök szerint fontos, hogy a szülők ne engedjék, hogy gyerekeik ilyen nagy teljesítményű járműveket használjanak úgy, hogy közben nem ismerik a KRESZ szabályait. Csoportos létszám leépítést jelentett be az ISD Power Kft. A Dunai Vasmű leányvállalata, közölte a szakszervezeti tájékoztatás alapján a Telex. Az ISD Power eddig az anyavállalatát érintő több ezeres elbocsátások ellenére változatlanul, mintegy 310 alkalmazottal működött, most azonban a dolgozók csaknem felét 150 főt elküldenek. Az ISD Power látta el eddig árammal a vasmű területén működő két céget, a Duna Rollingot és a Duna Furnace-t. A szakszervezet szerint az ASD Power a kirúgásokat követően alkalmatlanná válik arra, hogy a vasmű energiaellátását biztosítsa. Donald Trump amerikai elnök 50%-os vámot vetett be számos Kanadából behozott termékre, számolt be róla a BBC. Trump a döntést azzal indokolta, hogy északi szomszédja szerinte egyenlőtlenül bánik az amerikai autókkal, tejtermékekkel és alkoholos italokkal. A most kivetett vámok számos hétköznapi terméket érintenek, olyanokat, mint a bor, a hokiütők vagy épp a cement. Az olyan amerikai szemmel is fontos importtermékek, mint az energia, a kálisó, a kritikus ásványok vagy épp a halak akkor nem kerültek fel a listára. A most bejelentett vámok 30 nap múlva élesednek. PET palackokból is lehet hidrogént készíteni úgy, hogy közben szinte egyáltalán nem kerül a levegőbe semmilyen káros anyag. Koreai kutatók kidolgozták a módszert, amely két legyet üthet egy csapásra. Az ATT, azaz a lúgos hőkezelés alacsony hőmérsékleten bonyolult hulladékválogatás szükségessége nélkül állít elő nagy tisztaságú hidrogént, ráadásul a folyamat során nem is keletkeznek üvegházhatású gázok. Az ATT-t eredetileg arra fejlesztették ki, hogy biomasszát, például tengeri moszatokat alakítson át széndioxidmentesen hidrogénné. A módszert három gyakori műanyag típusnál vizsgálták meg, és mindhárom hatékonyan lebomlott. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
4: Csak itt, a Hobby Rádióban.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból. Üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit. És azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Műsorajánló.
1: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
3: Hagyományaink, értékeink Európában.
4: Ahol az érték a mérték.
0: A DR Stúdió műsora szombaton 10 órától. Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: jobbi rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobbi rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fontos esküszöm.
2: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Reklám. Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
2: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a daluk.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem! Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: Sziasztok! Mi vagyunk a Picasso Branch, mi is mindig a Hobby Rádiót hallgatjuk.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Kivizsgálja a kormány a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntéseket. Totális háború van Irán és az Egyesült Államok között. Folytatódik a szúnyoggyérítés az országban. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter korábbi külügyminiszter minden a BYD magyarországi beruházásához kapcsolódó döntését. Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben azt mondta, a volt tárcavezető röviddel miniszteri megbízatásának megszűnése után annál a vállalatnál vállalt munkát, amelynek beruházásait korábban állami támogatásokkal segítette. Közölte, feltárják a nagyvállalatoknak nyújtott támogatások, adókedvezmények, gyorsított engedélyezések és közpénzből finanszírozott beruházások részleteit. Megkezdte a magyar vásárlók kompenzálását a TEMU, miután a gazdasági versenyhivatal áprilisi vizsgálata szerint a vállalat több ponton megsértette a tisztességes kereskedelmi gyakorlat szabályait. A kínai online piactér európai üzemeltetője több mint 880 millió forintot fizet ki azoknak a magyar fogyasztóknak, akik 2023. novembere és 2024. szeptembere között vásároltak a felületen. Az érintettek fejenként 2000 forintos jóvátételt kapnak. Ismét amerikai támaszpontokat támadott Kuwaitban és Bahreinben az iráni forradalmi gárda. Az Egyesült Államok közben már 9. napja folytatja a katonai műveleteket Irán ellen. Masoud Pezeshkian iráni elnök úgy fogalmazott, hazája teljes körű háborúban van az Egyesült Államokkal. A hétvégén jelentősen visszaesett a szoroson áthaladó hajók száma, és csütörtök óta nem észleltek cseppfolyósított földgáz szállító tartályhajót az útvonalon. A Brent nyersolaj hordonkénti ára 3%-kal emelkedett és meghaladja a 90 dollárt. A következő napokban a Balaton szegélyzónáiban, a Dráva mentén, a Tiszató természetvédelmi oltalommal nem érintett területein, a fővárosban, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegyében folytatódik a szúnyogírtás, közölte a program végrehajtásáért felelős országos katasztrófavédelmi főigazgatóság. A Tiszató körüli települések esetében a védett természeti területen fekvő tenyésző helyekről kirepült honos szúnyogok okoznak ártalmat. Budapest 3. és 21. kerületében, Sopronban és Hajdú-Bihar vármegye több településén az inváziós fajok erősödő jelenléte miatt kell beavatkozni. A szakemberek földi biológiai kezeléssel, illetve ahol szükséges kémiai módszerrel gyérítik a tenyésző helyeken a vérszívókat. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
2: A szerepjátékosok világa általában furcsa azok számára, akik nem ismerik ezt a fajta életformát. Görnyednek egy-két könyv vagy a számítógép előtt, és különböző lényekkel harcolnak, tárgyakat vesznek, adnak, és órákat el tudnak tölteni ezzel a szórakozással. Kis Ákos interjúja.
3: A szerepjátékot én már nagyjából ugye a 90-es évek elejétől fogva végzem. Ismertem belőle már az elején jó néhány embert, aki tagja volt annak az egésznek. Maga a hobbi eléggé csendes, és talán inkább az elzárás meg a kicsit elvonuló embereknek a hobbija lehetne. Elég időigényes, talán pénzigényes is lehetne, és Magyarországon eléggé nehéz üzletileg ezt az egészet szabályozni, úgyhogy ebből a szempontból teljesen meg van kötve ennek a hobbinak a keze, de a kiadóktól függ nagyon sok minden, ami nem tesz ennek a dolognak jót. Hál' Istennek ugyanúgy, ahogy a mozirajongók, vagy esetleg a zenerajongók például azért közöttünk is alakul olyan közösség, amely magánkézbe, vagy ilyen saját kézbe veszi a dolgokat, és akkor ilyen underground szinten fordítgat, interneten terjeszt, esetleg kis költségvetéssel kiad, de ennek a száma és a hatékonysága elenyésző.
4: Én azt mondtad, hogy egy átfogó közösséggel rendelkezett. Miért mondtad múlt időben?
3: Annak idején, amikor én ezt a hobbit megismertem olyan 92-93 környékén, akkor annak idején egy társaság volt, amely a szerepjátékos életének a magját képviselte. Mivel a hobbi nagyon gyakran otthon, illetve egyéb ilyen elzárt helyeken vagy csendes helyeken játszható, ezért elég nehéz felbecsülni a szerepjátékosok számát. A klub azért volt jó, mert lehetőséget adott arra, hogy egy nagyobb teremben, esetleg klubhelyiségben lehessen játszani, több csapat is elfér. Információcsere, barátkozás, ismerkedési lehetőségek mind megvoltak, amelyek a terjedéshez, esetleg a nagyobb összefogóbb hálózat kialakulásához vezettek.
4: És akkor most hogyan áll a debreceni szerepjátékos élet?
3: eléggé darabos Magyarországon is. Klubhelyiség hiány, nagyobb összefogó csoport vagy összefogó tényező hiány, kisebb elszigeteltebb csoportok vannak. A csapatok legtöbbján, vagy a szerepetekusok legtöbbje azok otthon, vagy szülőknél nyaralóban, tehát egyénileg játszik. Minden csoport nagyjából máshogy, és ez idáig nem nagyon érkezett semmiféle olyan kezdeményezés, nem érkezett semmiféle olyan szándék arra, hogy majd Debrecennek a szerepetekus ilyetét összefogják.
4: Hány főből áll ez a underground kultúra, ahogy mondtad?
3: Nehéz megbecsülni, hiszen azért elég nehéz tájékozódni, úgyhogy az ember nem tart kapcsolatot mindenkivel. Ahogy én a középiskolákban, egyetemeken, egyetemi kollégiumokban látom, úgy nagyjából olyan 1000, talán 3000 fő között lehet pontosabb esély, és nem tudok mondani, hiszen általában egy csapat olyan 5-6 fős, talán esetleg 7, az azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 50-100-150-200 csoport lehet. Ezeknek nehéz megbecsülni a számát, hiszen mindig különböző helyen játszik.
4: Szerinted a szerepjátékosoknak lenne igényük egy olyan hasonló nagyobb közösséget összefogó klubra, mint ami volt?
3: Tekintve, hogy ennyien vannak, egy 100-150, esetleg maximum 500 főben működő klubot biztosan meg lehetne abban. Ehhez viszont nagyon sok körülménynek teljesülnek kéne, tehát nagyon sok feltételnek adottnak kellene lennie. Ha példának veszem mondjuk Pestet, talán esetleg Miskolcot, vagy esetleg a Dunántúl egy-két klubhelyiségét, akkor azért nem ártana jóval civilizáltabb, illetve jóval komfortosabb vagy összetettebb feltételeket teljesíteni, mint ami annak idején akár a Pegazusban is előfordult. Gondolok itt esetleg a klubhelyiség nyugalmára, rendszerességére, állandóságára, biztosítottságára, az, hogy legyen valami elfogadható vezetése, illetve magát az, hogy a szerepjátékosi közösségnek azért legyenek ezek a mellék dolgok, kávéautomata, büfé, telefon közelség, akinek esetleg nincs mobiltelefonja, tehát ezeknek a megléte, de meg lehetne csinálni maximum 500 fővel szerintem.
4: Életkor szerint hogyan oszlik meg most ez a szerepjátékos közösség? Hát tudom, hogy megint ez ilyen beszélés lesz, abból kiindulva, amit mondtál, de hogy mégis.
3: Erről már azért az ember jóval pontosabb adatokat tud mondani. Amikor ez a hobbi elindult, ugye 80-as évek eleje, 70-es évek vége, akkor még nagyjából az egyetemista réteg, az értelmiségi rétegnek volt ez a játéka. Az elmúlt olyan 20 évben következtek be olyan változások, mint ahol mindenhol máshol, gondolok itt esetleg a diszkókra. A hobbi általában inkább tolódik az egyetemisták, illetve az értelmiségek felé, a jóval általánosabb réteg a középiskolások felé, és ezzel az életkor is változik. Tehát most már nem 25-30, esetleg 40 év körüliek játszák főleg ezt a játékot, hanem nagy biztonságon mondhatnám, hogy 20 év körüliek. Tehát a 16-tól mondjuk olyan 24-ig, ami talán a 70-80%-át teheti ki, vagy esetleg még többet a szerepjátékosi rétegnek.
4: Milyen fórumokon tud egymással kommunikálni ez a sok kis elzárt közösség, vagy hol tudnak találkozni?
3: Elég kaotikus állapotban, de azért bizonyos időközönként tartanak különböző szerepjátékos találkozókat. Ezeknek az otthona vagy Pest, a Petőfi csarnok, esetleg más nagy sportcsarnokok, amelyeket úgy talán évente egyszer vagy kettőször talán ki lehet bérelni. Az utóbbi 2-3 évben tudomásom szerint a Hungarokon játékfesztivál és egyéb ilyen bemutató rendezvényeken van külön szerepjátékosi részleg, ahol esetleg az új játékokat, egyebeket be lehet mutatni. Itt találkozhatnak azok, akik érdeklődnek a hobbinak a fejlődésével, illetve különböző vidéki helyeken, általában kastély környékén vagy vidéken, falun kívül is elég ilyen vadregényes környezetben szoktak különböző szerepjátéktáborokat rendezni, de mondom, ennek a szervezése eléggé kaotikus. Illetve vannak különböző internetes fórumok, tehát az internetes közösség igencsak kiveszi a részét a különböző szerepjátékos kultúrának a terjesztésével. Gondolok itt név szerint talán a RPG Hura, amely a legnagyobb és a legismertebb magyarországi szerepjátékos fórum számítógépes, illetve gondolok itt a különböző kiadóknak a fórumaira, a Delta Vision, az Inomi, esetleg talán azok is kiadók.
4: Hány magyar, illetve hány angol nyelvű szerepjáték van, és mi az, ami jellemző most a játékosokra? Tehát, hogy magyar játékokkal játszanak, vagy inkább angol?
3: A 70-es évek óta, amikor ugye ezt a hobbit kitalálták, hogy a 70-es évek közepére tegyük, azóta folyamatosan folyik a játéknak a fejlesztése, többször megújult, elég sok játék jelenik meg. Mindegyik valami újat próbál belevinni a játékban, és már mivel elég összetett játék, több szempontból reformálták meg az egész hobbit. Manapság a szerepjátékok száma több százra becsülhető, a kiadott kötetek száma pedig több ezerre. Tehát ismerek konkrétan én olyan szerepjátékhoz, amihez a kiegészítők száma meghaladja, hát lassan most már 200 felé közelít, és elég sok nyelven publikálják. A probléma az, hogy külföldi szívek nem nagyon veszik komolyan a magyar piacot, mivel a száma eléggé korlátozott, és külföld ellentétben Magyarországon még mindig eléggé nem kisebbségnek, de azért úgy egyfajta klikkesedésnek lehet tanulni az, aki körülnéz a mai magyar szerepjátékos világban, egy kevésbé, tehát nem szoktuk az emberek ezzel büszkélkedni, eléggé olyan, mondtam, underground jellege van ennek az egésznek. A magyar játékosok közül a fele az, amelyik biztosan csak magyar játékokkal játszik, ugyanis a szerepjátékoknak elég nagy része angol nyelven jelenik meg, és ez az angol nyelv ismerete azért eléggé korlátozó tényező, ha beleveszem, hogy egy középiskolában mondjuk nem csak angol tanítanak, hanem én tanultam orosz, de mások francia, spanyol vagy németet tanulnak. Tehát szükség lenne olyan kezdeményezésre, ami esetleg jobban figyelembe veszi azt, hogy a szerepjátékos élet milyen játékokat szeretne magyar folytásban látni. Nagyon sokan csak magyarul játszik, játszanak, viszont vannak olyan kezdeményezések, nem is egy ember, amely bevállalta azt, hogy kiadótól függetlenül magyarul lefordít könyveket, és azokat interneten, illetve egyéb más médiumokon keresztül terjeszti. Ez jót tesz, viszont teljesen ellenőrizhetetlenné teszi a magyar szerepjátékos ilyetnek a működését, felmérését, egységesítését, nem lehet tudni, hogy ki milyen ismeretekkel, könyvekkel, forrásokkal rendelkezik.
4: Van-e valami újságja, tehát nyomtatott sajtóban jelenik-e meg szerepjátékos bármi?
3: Régen volt, tehát amikor én hobbival megismerkedtem, akkor indult éppen Hódító útjára egy Bíbor Hord nevezetű magazin, amelyet lelkes, de amatőr, magyar, budapesti fiatalok készítettek. Jellemző rájuk, hogy ez tipikusan ilyen másodállás volt, tehát munkaidő helyett, vagy mögött, vagy mellett, vagy után csinálták a magazin. Utána, ahogy az első általánosságban profinak nevezett szerepjáték megjelent, úgy többen úgy gondoljuk, hogy ennek az egész játéknak a sikeressége, az a főleg ugyanezzel a játékkal foglalkozó magazinnak, a Runa magazinnak a megjelentetése volt, ami havi nyomtatásban megjelenő fórumot, információáramlást jelentette a magyar szerepjátékos ilyetnek, és azért úgy volt egy, mintha gerincet adtunk volna egy nagy kavargó masszának, tehát valamennyire utat mutatott a magyar szerepjátékos életnek, de olyan fórum, ami rendszeres lenne, nincsen.
0: Műsorajánló.
5: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
6: Retikül. Szerdán 16 órától.
7: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
7: Hobby Rádió.
8: Fogalmam, hogy miért

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby rádió.
1: Reklám.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
3: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: Üzent a kormánynak a Kereskedelmi Szövetség. Már a Revolut számlákat is tudják inkasszózni. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedésbiztonsági kérdőíve iránt. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A kiskereskedelmi különadó egy versenytorzító adó nem, amelyet nem módosítani, hanem kivezetni kell, közölte a szövetség hétfőn az MT-vel, arra reagálva, hogy Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán egyebek mellett arról írt, hogy módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Posztjában a miniszter közölte az egyenlő versenyfeltételek megteremtése és a vonatkozó uniós szabályoknak való megfelelés érdekében módosul a kiskereskedelmi különadó szabályozása. Ezzel lehetővé válik az érintett társaságok átalakulása más működési formába. Az adómértékét a változás nem érinti. Elindultak a végrehajtói inkasszók a Revoluton, írja a revb.hu. A cikk szerint az inkasszóról az érintetteket e-mailben értesíti a bank. Mint emlékeztettek, 3 éve figyelmeztetett a NAV, hogy az adótartozást nem érdemes Revoluton rejtegetni, mivel ott is tudják inkasszózni. Júniusban egy hazai végrehajtó megerősítette, hogy a rendszerükben már látják a Revolut bank magyarországi fióktelepét, és annak megkeresést is tudnak küldeni, hogy az érintett tartozó rendelkezik-e bankszámlával. Náluk. Nagy az érdeklődés a kormány közlekedésbiztonsági kérdőíve iránt, kevesebb mint egy hét alatt már több mint 100 000-en töltötték ki. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a felmérésben az emberek többek között az elektromos rollerek új szabályairól, az átlagsebességmérés bevezetéséről, valamint a gyorshajtók és az illegális utcai versenyzők szigorú büntetéséről mondhatnak véleményt. A kérdőív arra is rákérdez, hogy legyenek kötelező a bukósisak, illetve életkorhoz kössék-e az e-rollerek használatát. A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet Üllői úti babamentő inkubátorába csecsemőt helyeztek el, közölte a gyermekkórháza Facebookján. Azt írják, az otthagyott kislány 56 cm, 4400 g súlyú, az első orvosi vizsgálatok alapján egészséges, nem újszülött. A kórházápolói vigyáznak rá, gondos ápolásban, folyadékpótlásban és táplálásban részesül. A babamentő inkubátor 2009 óta működik, a mostanival együtt idáig 18 csecsemőt helyeztek el benne. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
2: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
4: Kellemes napot kívánok a hallgatóknak, ez a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja, ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, és következzenek az óra témái. A fogyás kulcsa a nagy villa. Már biztosan ismeri a tanácsokat fogyással kapcsolatban, mint hogy egyen lassan, vagy hogy egyen kisebb tányérból és hasonlók. Nos, egy új tanulmány azt állítja, hogy ezek egyike sem jó. Ehelyett azt tanácsolja, hogy együnk nagy villával és együnk gyorsan. De hogy miről is szól a hír, természetesen egy kicsit később derül majd ki. Képzeljék el, a szerelem enyhíti a fizikai fájdalmakat. Mint hallottuk már, hogy a szerelem fáj, most azonban kiderült, hogy a szerelem egy természetes fájdalomcsillapító is. Egyen halat az egészséges agyért. Itt az újabb jó hír az omega-3 zsírsavakról, amelyeket halakban és vitaminokban, friss gyümölcsök és zöldségekben találhatunk meg. Lázat is okozhat a fogkő az időseknél. Az idősebbeknél a sok fogkő nagyobb kockázatot jelent a lázra, ha van foga az illetőnek, de akkor is, ha nincs. A mai recept pedig egy igazi Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei recept, egy nyírségi recept, méghozzá nyírségi pityókás krumplileves. Ez tehát a mai egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Következik egy-két nagyszerű muzsika, aztán kiderül, hogy a fogyás kulcsa a nagy villa.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
2: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: A nagyszerű zenéket követően már is itt az első hír, a fogyás kulcsa a nagy villa. Már biztosan ismeri a tanácsokat fogyással kapcsolatban, mint hogy egyen lassan, vagy hogy egyen kisebb tányérból is hasonlók. Nos, egy új tanulmány azt állítja, hogy ezek egyike sem jó, ehelyett azt tanácsolja, hogy együnk nagy villával és együnk gyorsan. A kísérletben résztvevőknek vacsorát tálaltak egy helyi olasz étteremben. Voltak a kísérletben résztvevők között olyanok, akik nagyobb villát kaptak, és olyanok is, akik az átlagosnál kisebb villát. Az eredmény az lett, hogy azok, akik nagy villát kaptak, kevesebbet ettek. Arra a következtetésre jutottak, hogy ha valaki nagyobb villával eszik, akkor gyorsabban is eszik, és jobban fogy az étel a tányérból. Sokkal kielégítőbb látvány azt látni, mint egy olyan tányért, ahol csak nagyon lassan fogy az étel. Szóval, ha fogyókúrázik, akkor futás a legközelebbi boltba. Hatalmas villáért már csak azért is futás, mert azzal is fogyni lehet. A folytatásban pedig következik a szerelem és a fizikai fájdalom kapcsolata.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Folytatódik a Life is Life, méghozzá a szerelem és a fizikai fájdalmak kapcsolatával. Mint hallottuk már, hogy a szerelem fáj, most azonban kiderült, hogy a szerelem egy természetes fájdalom csillapító is. A szerelem az agyjutalom és vágy központját stimulálja, ezért kerülünk eufórikus állapotba, amikor szerelmesek vagyunk. A szerelem fájdalom csillapító hatását bizonyítva tesztet hajtottak végre. A tesztalanyok mind szerelmesek voltak, agyvizsgálatot végeztek rajtuk, és enyhe fájdalomnak tették ki őket egy felmelegedő készülék segítségével, amit fogniuk kellett. Az alanyoknak szerelmükről mutattak képeket, aztán egy vonzó, barátról, majd egy mentális készségtesztet kellett kitölteniük, hogy eltereljék figyelmüket a fájdalomról. A teszt bebizonyította, hogy nagyobb volt a fájdalom rezisztenciájuk, amikor szerelmükről láthattak képeket. A kutatók szerint azért, mert az agy természetes fájdalom csillapítókat bocsát ki, ha valaki szerelmes. Tudósok már számtalanszor bebizonyították, hogy az érzelmek rendkívül nagy hatással vannak a fizikai egészségre. A negatív érzelmek károsíthatják az immunrendszert, a pozitívak pedig javíthatnak rajta. A folytatásban pedig halad kell ennünk, hogy egészséges agyunk legyen.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Egyen halat az egészséges agyért, ezzel a hírrel folytatjuk tovább a mai Life is Life-ot. Itt az újabb jó hír az omega-3 zsírsavakról, amelyek halakban és vitaminokban, friss gyümölcsökben és zöldségekben található meg. Olyan idősek, akiknek az omega-3-ból volt több a szervezetükben, jobban teljesítettek szellemi teszteken, és kisebb volt az agyuk zsugorodásának mértéke is, amely az Alzheimer-kor egyik jele. Ahhoz, hogy ezt a következtetést vonják le a kutatók, megmérték különböző anyagok mennyiségét a vérben, 104 idős embernél átlagosan 87 évesek voltak. Azt találták, hogy a B, C, D és E vitaminok és az omega-3 van a legnagyobb hatással az agyra. További kutatásokra van még szükség, hogy az eredményt alátámasszák, minden esetre a hal, illetőleg a vitaminban gazdag gyümölcsök mindenféleképpen jót tesznek a szervezetre. Folytatásban pedig kiderül, hogy lázat is okozhat a fogkő az idősöknél.
1: Hobby Rádió.

0: Lázat is okozhat a fogkő az időseknél. Az idősebbeknél a sok fogkő nagyobb kockázatot jelent a lázra, ha van az illetőnek, de akkor is, ha nincs. A kutatók 271 idős embert vizsgáltak, akik régi kórházi betegek voltak. A tanulmány egy évig tartott. Ebben az időszakban azoknak az embereknek, akinek legalább 10 foga volt, 5-ször akkor esélyük volt a lázra, mint azoknak, akiknek 1-9 foguk volt. Abban az esetben, ha a pácienseknek nem volt foga, 5-ször akkor esély volt a lázra, ha a nyelven sok volt a lepedék, mint akkor, ha tiszta volt a nyelv. Az írók levonták a következtetést, hogy további tanulmányokra van szükség, hogy meglássák, hogy a jobb orális higiénia a kórházakban csökkenthetné-e a lázat és a későbbi tüdőgyulladást. Más tanulmányok is kimutatták már, hogy az időseknél az elhanyagolt orális egészség nagy hatással van a teljes egészségre. A szegényes orális egészséget tüdőgyulladáshoz lehet kötni, vagy nehéz légzéshez. Azoknál, akik krónikus obstruktív tüdőbajtól szenvednek. Azok a baktériumok lehetnek a kockázati tényezője a tüdőgyulladás bizonyos fajtáinak az időseknél, amelyek fogszúvasodást és ínybetegséget okoznak. A szájhigiénia nagyon fontos, tessék fogat mosni, szája tápolni, a folytatásban pedig a recepttel jövök vissza, mely nem más, mint nyírségi pityókás krumplileves.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

A mai receptem nem más, mint az egyik kedvencem, a nyírségi pityógás krumplileves, hozzávalók 40 dekagram burgonya, 5 dekagram füstölt húsos szalonna, 20 dekagram csípő száraz gyulai kolbász, 3 dekagram vöröshagyma, 2 dekagram liszt, 1 darab tojás, fokhagyma, sóbors, fűszerpaprika, petrezselyem zöldje. A szalonnát apró kockára vágjuk, megtisztítjuk a burgonyát és kockázzuk. A burgonyát bő vízben, só hozzáadásával megfőzzük, úgy szűrjük le, hogy a leve megmaradjon. A leszűrt burgonyát áttörjük és hagyjuk kihűlni, majd tojással, sóval, borssal, pici apróra vágott vöröshagymával, apróra vágott petrezselyemzölddel és liszttel burgonyatésztát készítünk. A kockázott szalonnát kisütjük, hozzáadjuk az apróra vágott vöröshagymát, összepirítjük, meghintjük egy kis piros paprikával és fölengedjük a burgonya főzőlevével, majd kiforraljuk. A vágott petrezselyemzöldet vagy zellerlevelet és felkarikázott kolbászt adunk hozzá, ha kell, sózzuk, frissen őrölt borssal meghintjük és belefőzzük a burgonyatésztából készült gombócokat. És hogy mitől pityókás? A leves elfogyasztás előtt feltétlen meg kell inni egy kis pohár alma pálinkát, mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Ennyi lett volna már a Life is Life, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Ha minden igaz, jövő héten ugyanebben az időben ismét találkozunk, addig is vigyázzanak magukra, ha tehetik, sportoljanak és egyenek egészséges ételeket. Az elmúlt egy órában a mikrofonnál Szakál Mikit hallhatták, kezdjük csókolom, viszont hallásra.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Műsorajánló.
2: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban, vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz!

0: színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallotta.
1: Hobbi Rádió.

0: Bobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Műsorajánló.
2: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
0: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90. A varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
0: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Egészségedre.
1: Egészségedre.
0: Egészségedre.
1: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
5: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Bobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Vizsgálják, hogy kifizette Lázár János országjárását. Már lehet jelentkezni a díjnyertes kenyerek gyártására. Klein Dávid megszakította a csúcsmászást, csapata várja a jelentkezését. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Új adatok cáfolhatják Lázár János korábbi állítását, miszerint saját zsebből fizette a Lázár Info néven futó országjáró fórumok költségeit. A Népszava becslése szerint a rendezvénysorozat teljes költsége a technikán túl a járművek üzemeltetésével és a résztvevő személyzet munkájával együtt akár több 100 millió forintra is rúghatott. A lap megjegyzi, hogy Vitézi Dávid hétfőn a parlamentben arról beszélt, hogy a lebonyolításban minisztériumi és MÁV alkalmazottak is részt vettek, majd bejelent tette azt is, hogy belső vizsgálatot rendelnek el az ügyben. A Magyar Pékszövetség az idén 15. alkalommal hirdette meg a Szent István napi kenyérversenyt a sütőipari vállalkozók részére 3 kategóriában. A kenyérverseny célja, hogy folyamatos fejlődésben tartsa a sütőipart, így a hagyományosak mellett a fogyasztói igényeknek megfelelő új egészséges alapanyagokat felvonultató kenyérfajtákkal is gazdagodjon a választék. A kétfordulós megmérettetésre 3 kategóriában lehetett nevezni. A hivatalos gyártói programhoz csatlakozó pékségek jogosultságot szereznek a díjnyertes termékek előállítására, megkapják a receptúrát és a gyártáshoz szükséges szakmai támogatást. Komoly fejlesztés vár a hadseregre, tette egyértelművé Ruszin Szendi Romulus a parlament ülésen egy kérdésre válaszolva. A honvédelmi miniszter kiemelte, az 5%-os védelmi kiadás két részből tevődik össze. A 3,5%-os hadi kiadás mellett 1,5% megy a szélesebb értelmezésre, ami a honvédség számára szükséges lehet. Utóbbiban a vasúti infrastruktúra és az egészségügyi szerepelhet tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a vállalást eredetileg az Orbán kormány tette a NATO, ők pedig fenn akarják tartani a hitelességüket a szervezet számára. Pénzhamisítás miatt emelt vádat egy helyi férfi ellen a kaposvári járási ügyészség, mert hamis 10 000-esekkel fizetett az ország több pontján 2024. augusztusától, közölte a Somogy vármegyei főügyészség az MT-vel. A férfi Győrben, Sopronban, Kópházán és Siófokon is sikeresen fizetett a hamis bankjegyekkel, és összesen 60 000 forintnyi hamis papírpénzt hozott forgalomba rövid idő alatt. A bankjegyek hamisságával tisztában volt, szándékosan kisértékű árukat fizetett ki a hamis bankjegyek, hogy visszajáróként már eredeti fizetőeszközt kapjon. Vasárnap pakisztáni idő szerint 21 óra 15-kor rádión jelezte az alaptábornak, hogy a csúcsmászást megszakítja, és megkezdte az ereszkedést Klein Dávid. Közösségi oldalán azt írják, hogy nem rendelkeznek pontos információval arról, hogy milyen távolságra volt a csúcstól, jelenleg várják a jelentkezését. Klein Dávid júniusban indult el Pakisztánba, hogy újabb 8000-es hegycsúcsot hódítson meg. A sportoló a 8051 méteres Broad Peak-et tervezte megmászni pótlólagos oxigén és serpa segítsége nélkül. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
3: Egy hibrid, 3 győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
2: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu. Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenei

0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsi, én Blaskovics Dávid vagyok, és tudják, most felfedezzük a világot egy óra hosszában, legalábbis előkutatjuk a jobbnál jobb zenéket. Egy koncertre viszem el önöket, egészen Észak-Kanadába, Amerikába, ott is pontosan Montrealban járunk, ez még nem a koncert helyszíne, megjegyzem, hanem az a hely, ahol megszületett a mi tehetségünk, aki ebben az egy óra hosszában szórakoztatni fog. Ő nem más, mint Leonard Cohen. Róla annyit érdemes tudni, mint mondtam, Montrealban született, az időpont pedig szeptember 21 és 1934-et írunk. Névi egy kártyáján a következők szerepelhetnek: költő, regényíró, dalszövegíró, valamint énekes. A kezdeti korszakban Cohen a country műfajra épített zeneiben, de a 70-es évektől a pop és a kabaré zene különböző stílusai is hatottak rá. Majd a 80-as évektől a mély, basszus hangfekvésben való ének is jellemezte, amelyet szintetizátor és női háttérvokális kísért. Szerzeményei a hagyományos, azokhoz a bizonyos popdalokhoz, popgyár által alkotott dalokhoz azért nem hasonlíthatók zenéi, mert nagyban megjelenik bennük az érzelmi túlfűtöttség, amely talán eredhet költői pályafutásából is. Szövegeiben egyébként még sokszor megjelenik a vallás, az elszigetelődés és a személyes kapcsolatok nagy-nagy bonyolultsága is. És bizony zenéje más magyar zenekarokra, énekesekre is nagy hatást gyakorolt. Műveiből több mint 1000 feldolgozást rögzítettek különböző előadók a világon. Számos dalát énekelték magyarul is, amint mondtam, például Kern András 1998-ban egy teljes lemezt kiadott Engem vársz címmel. A szövegeket egyébként Fábri Péter fordította le, majd 2003-ban pedig a Vendégek címmel jelent meg egy feldolgozás lemez. Több zenész, például Zorán, a Kispál és a Borz, és sok más elismert zenész részvételével. A talán legismertebb magyar Cohen feldolgozás Zorán volt egy tánc című dala. Év szerint mi most 2008-at írunk, egy forró nyári napot, július 17-ét kérem szépen, és repülőgépünkkel pedig becélozzuk Angliát, azon belül is a londoni kettes arénát. A Live in London című koncertalbum felvételei közül válogatunk ebben az egy óra hosszában. Gondoskodok róla, hogy zenetárunkba bekerüljön a The Future és a Who by Fire. De itt lesz a Hey, That's No Way to Say Goodbye, no meg az I'm Your Man, a Take This Waltz, a So Long Marine és a Wither to Ghost című szám. Elsőként a 2008 forró nyári napi londoni július 17-i koncertről, magától személyesen, Leonard Cohen-től érkezik a Dance Me to the End of Love.

of us above and dance me to the end of love.

death comes to cry. There's a lobby with 900 women.

used to think I was some kind of gypsy boy.

Hölgyeim és uraim, ez volt az I Tell You To Leave You című szám Leonard Cohen-től, hisz a 2008. július 17-i koncerten járunk, melyet Londonban, azon belül is a 2-es stadionban rendeztek. És az úriember egyébként 2009. augusztus 31-én, utána néztem, és még ez is egy forró nyári nap volt, Magyarországra is ellátogatott amúgy, világkörüli turnéja keretében egy 3 órás koncertet adott a zsúfoltságig megtelt Paplász Budapest sportarénában. Az előző állomások egyébként Bécs, Pozsony és Prága voltak. A magyar főváros után jön Belgrád, majd további 21 koncert. Az úriembernek még további nagyon-nagyon sok sikert kívánunk. Apropó, szeretném mondani, 18-as karikát kitéve persze, hogy egyszer nyáron a Balatonon tessenek kiülni úgy naplementekor, elvinni mobiltelefonon egy Leonard Cohen-dalt, bekapcsolni, nem árt, hogyha van kéznél egy dupla V-vel kezdődő olyan ital, ami egy kis alkoholt is tartalmaz, és mellette pedig egy szivar. Persze kizárólag felnőttek részére mondom ezt, és kizárólag annak, aki ezt szereti. Tehát, hogyha mafiózó stílusban hallgatjuk meg Leonard Cohent a Balatonnál este 7-8 körül nyáron, nagyon jó érzésben lehet részünk. Ezzel zárom is a műsort. Blaskovics Dávidot és Leonard Cohen koncertjét hallották. Az utolsó szám pedig Withered Hugh Gast. Hölgyeim csók, uraim pacsik!

0: Reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Mozók jelentek meg a Fidesz egyik központjában, megszavazták a közmédiát érintő módosításokat. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza frakciónak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető és a fideszes e-mail címe sem működnek. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerver központjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta, a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, fogalmazott. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a média szakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bujdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről. Bujdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
5: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
7: Üdvözlöm a hallgatókat, Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Kezdjük esti hírösszefoglaló műsorunkat. Ma július 21-e kedd van. Műsorunkban hallható lesz névnapköszöntő, évforduló naptár, közlekedés, időjárás jelentés és sok érdekes információ. Magyarországon 27 fok van. Dániel és Daniella nevű hallgatóinkat köszöntjük névnapjuk alkalmából. A mai napra nincsenek ünnepek. Lássuk a mai történelmi eseményeket. 1342. A 16 éves Lajos Székesfehérvárot vasárnap Telegdi család esztergomi érsek által megkoronáztatott. 1950. Közzéteszik a népgazdasági tanács 4053-1950 számú rendeletét a könyvkiadó vállalatok átszervezéséről. Az Ateneum, a Révai, a Franklin, a Hungária és a Z Új Magyar Könyvkiadó nemzeti vállalatok átszervezésével 4 könyvkiadó létesül: Szépirodalmi, Művelt Nép, Új Magyar Könyvkiadó és Ifjúsági Könyvkiadó nemzeti vállalatok. Egy rövid szünet után visszatérünk.
6: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Műsorajánló.
9: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
6: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
9: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.
12: UK Fever Show.
10: Ez a UK Fever Show.
6: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
12: UK

0: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
0: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 21-én a Daniella és a Dániel nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Daniella egy héber eredetű női név, a Dániel férfi névből alakult. Jelentése: Isten a bírám, vagy Isten ítél. Becézése: Ella, Ellácska, Elli, Ellike, Dana, Daniela, Danila. Jeles viselői ennek a névnek: Daniella Stahl, amerikai írónő, Kozák Danuta, kajakozó, Dana Scully, kitalált személy az X-Akták című tévésorozatból, és ön, kedves Daniella. Ugyanezen a napon köszöntjük Dániel nevű hallgatóinkat. A Dániel név héber eredetű, a bibliai igazságosságról és a bölcsességről nevezetes alakja. Jelentése: Isten ítél, valamint bírám az Isten. A Dániel név olyan egyéniség kialakulását segíti, aki törődik szerettei jólétével. Becézése: Dani, Danika, Danus, Dankó és Dancsó. Jeles viselői ennek a névnek: Arany Dániel, matematika tanár, Benkő Dániel, gitárművész, Berzsenyi Dániel, költő, Gyurta Dániel, úszó, István Dániel, műsorvezető, Torres Dániel, zenész, énekes, Varró Dániel, költő, valamint ön, kedves Dániel. Ugyanezen a napon köszöntjük még Angéla, Angelina, Dalida, Dana, Danica, Danuta, Helén, Ilma, Júlia, Léna, Lőrinc, valamint Juliet nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 21-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1542 az első időpontunk, július 21-én harmadik Pál pápa ellenreformációs intézkedései keretében újjászervezte az inkvizíciót a legfelsőbb hitbíróságként, Sanctum Officium néven. Folytassuk a 17. század elejével, 1619. július 21-e Szent Lőrinc ünnepe. Brindiziben született, 1559-ben Lisszabonban halt meg, 1619-ben. Velencei katolikus áldozópap, egyháztanító, kapucinus rendfőnök volt, diplomáciai állásokat töltött be a bajor, osztrák és spanyol udvaroknak. Nevét a törökök elleni háborúkban tette ismerté, részt vett az 1601. október 11-i törökök elleni székesfehérvári győzelemben, mint tábori lelkész. 1881-ben avatták szentté, 1959 óta egyháztanító. Folytassuk a 19. századdal, 1873. július 21-én Jesse James, a vadnyugat revolver hőse elkövette az első nagy vonatrablást. Az 1847-ben született Jesse James 1866. február 13-án a Missouri állambeli Liberty első bankjának kirablásával kezdte pályafutását, majd a Reno járat megtámadásával kezdődött meg a vasúti rablók korszaka. Testvérével Frank James-el a legsikeresebb vonatrablók közé tartoztak, 1882-ben Orville lelőtték. Továbbra is a 19. századi a főszerep, 1886. július 21-ével folytatjuk. Meghalt Carl von Piloty, német festő, az akadémikus festészet jellegzetes képviselője. Nero Róma égését szemléli című képét a Budapesti Szépművészeti Múzeum őrzi. Piloty 1874-től a Müncheni Akadémia igazgatója lett, 1852-ben Belgiumban, majd Franciaországban járt, ahol a történelmi festészetet tanulmányozta, óriási befolyása volt a kor történeti festészetére. Számos magyar tanítványa közül a legerőteljesebben Benczúr Gyulára hatott. Pompás kosztümök, színpadias gesztusok, felfokozott pátosz, anyagszerű festésmód jellemzi óriási méretű, hatásos kompozícióit. És még mindig a 19. század, 1895. július 21-én meghalt Barna Ferdinánd nyelvész, műfordító, könyvtáros. És végül, de nem utolsó sorban, a 20. századdal fejezzük be, 1959. július 21-én az Amerikai Egyesült Államokban útjára indult az első atommeghajtású kereskedelmi hajó, amelyet Savannah névre kereszteltek. Önök a kalendáriumot hallották velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Üzenet a zsidók könyve 4. fejezetéből.
1: Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál, és áthatol az elme és a lélek, az izületek és a velük szétválásáig, és megítéli a szív gondolatait és szándékait.
2: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
3: 2026. július 21-e kedd. Evangélium Szent Máté könyvéből, 12. fejezet 46-tól 50. vers. Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled. Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: ki az én anyám, és kik az én rokonaim? Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Elmélkedés. A mai evangéliumi jelenet első olvasatra meglepő. Jézus ezt mondja: aki teljesíti mennyei atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám. Jézus nem tagadja meg édesanyját, Máriát és rokonait sem, hanem kitágítja a család fogalmát. Az Istenhez tartozás már nem vér szerinti, hanem szívbéli kapcsolat kérdése. Ilyen módon nem lebecsüli a természetes emberi kötelékeket, hanem Isten új lelki családjára irányítja a figyelmünket. Arra a közösségre, amelynek alapja az Isten iránti engedelmesség. Jézus kijelentése elköteleződésre hív, nem elég őt ismerni vagy hallgatni tanítását. A Jézussal való kapcsolatunk alapja az Atya akaratának való engedelmesség. Ahogy a nő megtette mindazt, amit az Atya kért, ugyanúgy kell nekünk is Isten akaratát teljesítenünk. Ugyanakkor ez a jézusi kijelentés felszabadító is. Nem számít, honnan jövök, milyen múlt van mögöttem, ki mit gondol rólam. Ha engedelmesen Isten útját keresem, Jézus engem is a testvérének nevez. Ez a valódi Isten gyermeki méltóságunk, Isten családjához tartozhatunk. Jézus testvérei vagyunk, ha engedjük, hogy az Atya szava ne csak fülünknek szóljon, hanem irányítsa életünket. Az egyházat, a krisztusi közösséget, Jézus családját nem e világi érdekek, hanem a szeretet tartja össze. Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy nem csak tanítom vagy, hanem testvérem is akarsz lenni. Köszönöm, hogy nem zársz ki senkit közösségedből, hanem meghívsz mindenkit, aki az Atya akaratát keresi. Add, hogy ne csak hallgassam igédet, hanem válaszoljak is rá jó cselekedetekkel. Adj nekem engedelmes szívet, amely nem a saját útját akarja járni, hanem elfogadja a te irányításodat. Hadd tartozzam hozzád, nem csak névleg, hanem életformámmal is, mint aki valóban testvéred vagyok, és aki veled él, szolgál és szeret. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az erős ételek fogyasztása után hiába iszunk hideg vizet, az nem enyhíti a csípős mellékhatást? Mivel az erős fűszerek általában zsírosak, mivel a zsír nem oldódik vízben, így célszerűbb kenyeret enni, amely beissza a zsírt, tejet inni, amelynek kazein nevű alkotó eleme oldja a zsírt, vagy alkoholt inni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobbi Rádió.

0: Önök még mindig a Hobby Rádió műsorát hallgatják. A Hobby Rádió hírszerkesztősége beszámolt arról, hogy a nyár hangulatos estéi ismét a Bókai kertben varázsoltak el minket, ahol az örök élményre szóló esték garantáltak. Emellett olvasható portálunkon, hogy a velencei gyermektáborban a sportstartkör SE érzékenyítést tartott, ahol a fiatalok kipróbálhatták az ülőröplabdát és a judót, valamint Fóris Norbert bepillantást nyújtott a látássérültek mindennapjaiba. Kiemelték, hogy a masszázs szakma továbbra is fontos megélhetési forrást jelent a látássérültek számára, és a közelmúltban mintegy 1000 látássérült talált munkát ebben az ágazatban, Vietnamban. Emellett a Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából a Vakok és Gyengéllátók Békés Megyei Egyesülete jótékonysági bált szervez, melynek célja a közösség összefogása és az egyesület támogatása. Beszámoltunk arról is, hogy drámai perceknek adott otthont a Tiszató, ahol egy pitbull jellegű kutya támadt egy vakvezető kutyára. A részletekért látogasson el a hobbyradio.hu oldalra, ahol további információkat találhat a fent említett eseményekről és még sok más érdekes hírről. Most lássuk, hogy milyen műsorokra számíthatnak még a mai napon. Mai nap hátralévő műsorunkban számos érdekes programot kínálunk önöknek. Este 19 órától vers, esti mese, kabaré, a nap érdekessége című műsorunkkal folytatjuk, amelyben izgalmas történetek, kabaré és a nap legérdekesebb eseményeiről hallhatnak riportokat és interjúkat. 21 órakor Egyenlő esély című műsorunkkal folytatjuk, amely az esélyegyenlőség kérdéseiről szól, és Ruzsa Viktor lesz a műsorvezető. 22 órától Magyarosi Marianna Világjáró című utazási műsorát hallhatják, amelyben a világ legizgalmasabb úti célpontjairól és élményeiről mesél. Végül 23 órától 1000 arc, 1000 talentum cí.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

Én továbbra is Sára vagyok, a Hobby Rádió robot műsorvezetője. Jelenleg hazánk területén 27 fokot mutatnak a hőmérők. Holnap szerdán igazán kellemes időre számíthatunk. A hőmérséklet melegszik, a csúcsértékek elérhetik a 28 fokot, míg az éjszakai minimum hőmérséklet 19 fok körül alakul. Az égbolt nagy részét borító felhők ellenére egész nap zavartalan lesz a napsütés. A szél felfrissül, a legnagyobb széllökések elérhetik a 34 km/h sebességet. Az UV-index viszonylag magas, 6 körül alakul, de nem éri el az extrém magas szintet. Összességében holnapra egy kellemes, meleg nyári nap ígérkezik. Az esti hírek egyenlőre ennyi volt. 19 óra után vers, mese és kabaré jelenet következik, tehát a kultúráé a főszerep a hírek után. 19 órakor hírek, de maradjanak velünk, mert utána folytatjuk műsorunkat.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
0: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
1: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Balatonnál, újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Szombaton lesz a Strandok éjszakája, köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekültközpontban az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket, nyilván vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülőterületén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre. Szerdán mutatja be a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakció vezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali egyig vagy kettőig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ retro diszkó is lesz. A vendégeket sauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegességek között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtál fürdő, aura és íris fotózás. A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
4: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
3: Ingyenes fesztivál Balatonföldváron. Paulina, Fish, Happy Gang, FLM, Kopikon és még tucatnyi előadó augusztus első hetében a földvári Szabadstrandon. A Balaton Koncert támogatója a Netfon, a te mobil szolgáltatód. Info balatonkoncert.hu.
5: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.

Adi Endre, héjan állsz az avaron. Útra kelünk. Megyünk az őszbe, víjogva, sírva, kergetőzve. Két lankadt szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak. Csattognak az új héjaszárnyak. Dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk. Valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal, szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron.

A bohóc, ha sír, ha nevet, másra gondol. Mindig másra. Nevetésben a sírásra, édes és keserű könnyekre. A lejjebben a följebbre. A padlásban a pincére, a pincében a cincérre, a nagy hősben a kis gyávára. Napsütésben a vakvilágra, szóval a túloldalra, ellenkezőre, gyűszűbe zárt zöld mezőre, fényben az éjre, hőben a fagyra, vagy csak arra, hogy mindig van másik. A nevetéstől a zokogásig végtelen a dolgok nyitja, zárja. Ezért gondol a bohóc mindig másra, nyugtot ezért nem talál. Két végpont közt röpködő madár. Csupa rongy, csupa kóc, csupa színlelés, festékkel kimázolt kétségbeesés, mulatságos, mutatványos, odakötve az éjszakához, leláncolt szárnyas, azt mondja, vágtas, nincs lovad. Legyél ló, magad. Van az úgy, mintha mindenki bohócot játszana. Fejem, hasam, belül csupa kóc. Én vagyok a főbohóc. Képzelni lehet. Kezd el. Se jelszó, se rejtjel, se másféle varázslat nem kell, hogy a lábad elvigyen óperenciába. Szemeid színpadára hunyt szemmel tekints. Te vagy a van, és te vagy a nincs, meg az itt és az ott és a tova. A lovas és a lova, az úton a por. Ott poroszkálsz a porban valahol.

0: másik mesét mesélek. Van úgy is, hogy mindenki bohócot játszik. Neki, nekem, veled, velem. Olyankor én nem tudok. Olyankor én nem. Sehogy. És sosem. Félúton lefelé a lépcsőn van egy lépcső, ahol leülök. Ó, nincs ilyen lépcső, sehol hasonló a lépcsők között. Nem vagyok fenn, és nem vagyok lenn, épp ezért mindig megállok ezen a helyen. Félúton felfelé a lépcsőn még nem vagyok fenn, nincs a gyerekszobában, de nincs a városban sem. Itt a fejemben mindig sok furcsa dolog kavarog. Nem akárhol, de bizony valahol vagyok, amikor itt vagyok. Van az úgy, hogy kiderül és felderülsz. Csoda boldogságodban a magosba felrepülsz. Szakítsz egy szál virágot, fentről nézed a világot. Volt egy kanári madár, nem volt éppen egy szamár, volt egy dalár, da. Ott volt tanár, na. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy a sötét nem marad csendben. Azért sem. Lélegzik, mormol, kiabál. Magad elől, hová bújnál? A vacsorámat szépen megettem. Megettem, annyi szent. Elmondták, mit tett hamupipőke, mikor a bálba ment. Fogat is mostam, imát is mondtam. Jól mostam, jól mondtam ám. Mind megcsókoltak, jó éjszakát mondtak. És most üres a szobám. Most aztán itt vagyok egyedül, és senki sincs, aki lát. Magam gondolkozom, és magam játszom, és senki se tudja, mit mondok magamnak. A sötétben vagyok egyedül. Mi fog történni hát? Most arra gondolok, amire akarok, és azt játszom is, amit csak akarok. Azon nevetek, amint csak akarok. Senki bele nem ártja magát. Beszélgetek egy nyuszival, a nap beszél velem. Azt gondolom, egy csapat vagyok. Aztán meg azt, hogy nem. Most az erdő mélyén fekszem, most barlangban lakom, egy sárkánnyal beszélgetek. Bátor vagyok, nagyon. Bal oldalamra fordulok, most vissza, jobbra át. Holnap majd sokat játszom. Holnap majd sokat gondolkodom. Holnap majd sokat nevetek. Hé-hó! Jó éjszakát! Anyu föltesz a biciklire, apu föltesz a biciklire, nagymama föltesz a biciklire, Imi föltesz a biciklire, Pisti föltesz a biciklire, és én mindenkinek külön leesek. Elesett egy elesett, te is felemelheted. Bár lehet, hogyha megteszed, te leszel a nevezett elesett. Lehet. Meg lehet. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy a tárgyak sütnek, harapnak, földhöz vágnak. De azt ki mondja meg, hogy is kell őket megszelidítened. Mi a manó? A takaró, a lepedő elröpül, és a párnám béka formán ugrándozva menekül. Zúgó sáska most a táska, és a ravaszkönyv szalad. Elbújik az ágy alatt. Hozzálátnék a teámhoz,
1: Futok is a szamovárhoz, s a nagyhasú meg se vár. Elinal a szamovár. Mi van itt ma? Körbe-körbe szék és tinta miért forog? Egyet gondol, megbolondul. Kevereg is kavarog. Versenyt fut a vasalóval, mint két csizmám repül. Ójaj, sütemény, és kakaó, vaj. Valóságos csoda ez. Öf, meg az ing, száll és kering. Ugrál, s cigány kerekez. Ilyen nincs.
0: Sejmes haján járt a táncát, kalap takart a kis bokáját.
2: Hát még ilyet.
1: Jé, de fura. Nem ilyen egy balerina.
0: Az én apukám egy olyan híres bohóc volt, mint amilyen

0: 就和弦。Szedd a lábad szaporán, és meg ne untul korán, mert itt van a palotám, s benne vár a vacsorám. Bizonyám, te bizomány! Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy keresed, megtalálod, elveszted újra. Annál inkább keresed. Jó, ha van mit elveszítened.
1: Hogyan fessünk madarat? Fessünk először egy kalitkát, az ajtaját szélesre tárva, s fessünk aztán valami kedveset, valami egyszerűt, valami szépet, valamit, ami hasznos a kismadár szemének, s támasszuk aztán egy fának a vásznat, egy kertben, egy erdőben, vagy egy rengetegben, s rejtőzzünk a fa mögé, semmit se szólva, sőt, mozdulatlan. Néha gyorsan odajön egy madár, de olykor hosszú évek is elmúlnak, míg elhatározza magát, hogy leszáll. Ne veszítsük el a türelmünk. Várjunk. Merengjünk. Várjunk, ha kell, éveken át. 100 év nem a világ. Hogy gyorsan vagy lassan jön-e meg a madár, nincs semmi összefüggésben vele, hogy lesz-e a képnek majd sikere. Amikor megjön a madár, ha megjön a madár, mélységes csendben legyünk. Várjuk meg, amíg a kalitkába belép, s bent van, ha már besétált egyszer, zárjuk be az ajtaját gyorsan az ecsettel. Aztán tüntessünk el minden rácsot vigyázva, nehogy egy csöpp is hulljon a madárra. Fessünk aztán egy tündéri szép fát, s a legszebb ágat válasszuk a madárnak. Fessük meg a zöld lombokat, a borzoló szelet, a napban táncoló porszemeket, a fű bogarainak zsivaját a nyári melegben, s várjuk meg, amíg a madár dalolni kezd önfeledten. Ha nem dalolna a madár, rossz jel volna. Azt mutatná meg, ó, hogy a kép rossz, csapnivaló. De jó jel az, ha a csőre dalra rebben. Akkor egy tollat a gyerek a madár szárnyából gondosan kitéphet, s aláírhatja vele boldogan a képet.

másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy pityeregni, sírni, bőgni és bömbölni kell, kell, kell. Könnyebb, ha együtt hull a könnyed. Ha volna apukám, ő lenne a legerősebb. Kocsival járna, és a kocsi ajtó hangosan becsapódna, mikor hazajön. Pipázna, és benzin szaga volna, és minden este hancúrozna velem. Aztán újságot olvasna, vagy kiabálna velem, mi lesz így belőled, te kölyök? Volna egy hatalmas téli kabátja, és abban elbújnék előle. Ha volna apukám. Másik mesét mesélek, babot zabra cserélek, babot zabra, zabot babra, zabot babot babra zabra, babot zabra, zabot babra, zabot babot babra zabra. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy ki van, mi van, csak én. Csak én. Csak én magam. Nem szeretnek. Nem, sehogyan. Szeretem én magam. Magam. Anyu főz. Megfőzi a húst, megfőzi a krumplit, megfőzi a tésztát, megfőzi a tojást, megfőzi a levest, megfőzi a főzeléket, megfőzi a tejbegrízt. Mindent megfőz, de engem nem főz meg, mert én így is ennivaló vagyok.

ritkán mosolyog a bánat, ritkán kacarász a bú, ritkán örülök a könnynek, csak ha szívecském szomorú. Gyakran lemegyek a térre, gyakran fel is jövök én, gyakran visszamegyek mégis. Egyszer majd megnövök én. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy messze a volt és közel a hold elringatnak álmaid. Talán van még talán, s lehet, hogy minden lehet. Váltva ragyognak nemek és igenek. Miért nem dalol az uborka? E kérdést, mit a cím oly bátran vág szemünkbe, meg kéne oldani, bármi kínba kerülne. Mert ha az uborka nótára soha nem gyújt, az ég tán így akarja. Szegényke, nyilván nem tud. De ha szeretne, forrón, pacsirtánál is szebben, ha éjjelente zöld könnyeket ont a befőttes üvegben, telek és nyarak múlnak, hol naples ránk, hol felleg, s mi közömbösen megyünk el, nem egy uborka mellett. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy kisebb leszel, bármit teszel, még kisebb. Beragadsz a szürke szózba. Na, na, na! Ki figyel oda? Van egy kis házam, oda megyek, ha túl sok ember zavar. Van egy kis házam, oda megyek, hol senki sincs velem. Hová senki nem szólhat át, hol senki sem mondja, nem. Hol mást sem mond. Ahol tehát, csak én vagyok jelen. Sáros, havas künn a hegyoldal, egy vándor megy az éjjel által, a szíve tel is tele gonddal, és a cipője tele lábbal. Nem valami jó a tavalyi hó, tavaly a hóban ültél lavorban, csupán olvadás után másztál kis után a lavorból, ami vizes volt a hótól. De hol van a tavalyi hó? Ha hó. Füledem berepül, a szádom kirepül. Ha nem vagy egyedül, elkapja pajtikád, vissza is, vissza is hajítja. Úgy repül, mint a parittya. Ha jó? A szó. De van az úgy, hogy bánatodba gömbölyödve kuporogsz. Lehet, hogy a te napod szebben süt, mint gondolod. Talán a felhők nem is félnek. Talán a tornyok nem is égnek. Talán a város romba nem dől. Talán a vihar sem dörömböl. Talán a tóba hegy nem omlik. Talán a kötés föl nem bomlik. Talán felhője sincs az égnek. Talán a felhők nem is élnek. Másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy összeáll a kép, és a csúnya a szép. Ha elmondom, nem mondtam el, mikor szép a szép, mikor szép a csúnya.

Van úgy is, hogy a szépség megríkott. Más lettél, mint ami vagy. Ez a trombita-bita akkora, akkora sárga, de rész, úgy villog, de úgy te, ráne néz. A trombita-bita bában, ott lakik egy angyal, maszatos ruhában, maszatos az arca, csupa málna, csupa megy, csupa földi szeder. A trombita-bita bában az angyal hamisan énekel, de semmi, ez semmi. Ez akkor is annyira szép. Hallgass csak a trombita bából, az angyal énekét.

másik mesét mesélek. Van az úgy, hogy azt érzed, odafenn kékebb az ég, légebb a lég, mint idelen. Egy, meg kettő, tíz és száz. Láttál-e már légtornázt? Fent pörög a magas légben, piros-kék reflektorfényben. Ugrik, hogy mindenki lássa, deszkahintán leng a társa. De a lábát hogy veti, hogy a másik megleli? Egy, meg kettő, tíz és száz. Láttál-e már légtornázt? Körbe repül csüngőfővel, szájában egy ezüst csővel, haja gőzöl, mint a kása. Vele izzad lengő társa. De a kezét hogy nyújtja, hogy a másik megfogja? Egy, meg kettő, tíz és száz. Láttál-e már légtornázt? Szárnyal ő, lebeg a zajban, meg nem áll a tapsviharban. Nem repülő, csak a mása. Leszáll, mikor int a társa. De a szívét hogy adja, hogy a másik fogadja? Nem veszélyes, egyszemélyes. Mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne majom, mászik a falon. Van benne zsiráf, félti a nyakát. Van benne minden. Mesés a kincsem, ha elképzelem. Nem veszélyes, egyszemélyes. Mindig nagyon leleményes az én cirkuszom. Van benne, tudom, árnyék a falon. Van benne teve, gyémánt a feje. Van benne tündér. Hozzám jöhetnél, lakhatnál nálam. Lennél a társam. Mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon senkinél? Igaz, mindig leleményes, képzeletben sok személyes, de különben nincsen társa, se barátja, se családja. Van benne majom, árnyék a falon. Van benne minden, csak társa nincsen. Jöhetnél értem, szólhatnál hozzám, lakhatnál nálam, élhetnél velem. Értem, hozzám, nálam, velem. Mert mit ér ez az egy személy, ha nincsen otthon senkinél? Az én cirkuszomban minden este tovább folytatódik az előadás, ha bezárulnak az ajtók, ablakok, és elalszik a lámpa. Kilibben akkor a polond közepére, a legkisebb pogácsa. Mondtam már, én vagyok pogácsa bohóc. Ez nem titok, de amit kemencémben előtted kisütök, amit hallhatsz, láthatsz,

0: másik mesét mesélek, avagy az én cirkuszom. Koltai Judit műsorát hallották. Zene Darvas Ferenc, valamint Geiger György és Zsoldos Béla. Technikai munkatársak Kornides Tamás, Ipoly Völgyi Tünde, Mór Csilla, Táncos Tamás. Szerkesztő Palotás Ágnes. Rendezte Simonyi János.
1: A hangfelvétel 1989-ben készült.
2: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kedves feleségem, kívánom, hogy levelem a legjobb egészségben találjon engem. A levelet a fertőző osztályon írom, remélem megkapod. A nővérke azt mondta, ha ezt elolvasod, betegre fogod röhögni magad, és akkor majd jöhetsz ide te is. Na, őket se irigylem. A szocialista brigádjuk felvette Csehov nevét, mert az egész kórházra jut összesen a három nővér. Sajnos rám egy se jutott, így aztán tényleg hiányzol. Itt mindent magunk csinálunk, a műtétet leszámítva, de van itt egy hentes, aki már majdnem műtött is. Csak képzeld, úgy akarta kezdeni, hogy fejbe vágja beteget. Még szerencse, hogy megjött a főorvos úr és leszúrta. Az ágynemű cserét is nekünk magunknak kell megoldanunk. Én mindig Imre bácsival cserélek. A könyvterjesztő nőtől megkaptam a Bőr és nemi betegségek című könyvet. Azt mondta, olvassam, de ne terjesszem. Néhány szót a szobatársaimról. Ezek itt általában súlyos betegek, kivéve azt az egy szimulást, aki az éjjel meghalt. Mellettem egy angol turista fekszik, aki vonat alá esett és súlyosan megsérült. Ez abból is látszik, hogy én két lábra fekszem tőle, ő meg csak egy lábra tőlem. A hatoska egy szovjet munkás, mi csak úgy hívjuk, hogy Iván Szomjaska. Őt úgy hozták ide, mert Moszkvába nem tudták ellátni. Képzeld, egy kötőtűvel megszurkálta a torkát meg a nyelőcsövét, csak azért, hogy megtisztítsák tiszta szesszel. Aztán van itt egy olyan férfi, akit már műtöttek, de orvosi műhiba miatt meg kell ismételni. Tudod, a kezét a lába helyére, a lábát meg a keze helyére varták vissza. A sebész viszont kitüntetést kapott, mert föltalálta a kezes lábat. Itt mindenki csinál valamit, hogy jobban teljen az idő. Tomika gyűjti a sváb bogarakat, hogy ki ne essen a német nyelvből. Iván meg mindegyik mellé oda tesz egy-egy poloskát, hogy lehallgassa, mit beszélnek. A WC-k sajnos koedukáltak, ráadásul nem zárt ajtók mögött zajlik az ülés. A kaja viszont nem rossz. Ma reggel madártejet kaptunk, mazsolával és mandulával, de én csak mazsolát ettem, mert a nővérke kivette a mandulámat. Azt fogod hinni, hogy viccelek, de esküszöm, igaz, a konyhát és a korbonztant egyetlen vékony fal választja el egymást. Ráadásul a korbonztan egy csatornán szellőzik a szülészettel és az üzemi étkezdével, így aztán együtt van a köldök zsinór, a sírba eresztő kötél és a bélszínroló. A vízvezetéket meg úgy kötötték be, hogy az ágytámosók öblítővize visszafolyik a vizes csapon. Hiába a kacsa imádja a vizet. Képzeld, tegnap fölment a lázam és utána mentem lifttel. Nagy élmény volt. Tudod, a szállító liftet keskenyre méretezték, így aztán nem tudják fekve szállítani az elhaltakat, csak állva. Józsi a szállítójuk, tehát még Nobel-díjat is kaphat, ugyanis többet tud az orvosoknál, hiszen talpra állítja a volt betegeket is. Talán el sem hiszed, az építők kifelejtették a szemétledobó csőrendszert, így aztán a korbonzta hulladéka egy konténerbe kerül a konyhájéval. Egyszer már a guberálók is jelentették, hogy lába kelt a szemétnek. Szegények lassan már turkálni sem mernek, mert a szemét tele van injekciós tűvel. Errefelé a nyugdíjas guberálók így kapják meg a kötelező tetanuszt. Ma végre kiderült, hogy mi a bajom. Három orvos tippelt, és a Kovács doktor győzött. Szabó Doki azt mondta, hogy vagy gyermekágyi lázam van, vagy méhen kívüli terhességem. Gáti doktor meg éppen csak rám nézett, és hanyagú kijelentett, hogy ennek gyomorsüllyedése van. Mondtam, doktor úr, tévedni tetszik, ez nem az, csak padlóig hajlik velem az ágysodronya. Kovács Doki viszont elsőre eltrafálta, szerinte idült gócos hőemelkedésem van, és ezt abból következtette ki, hogy amikor rágyújtott a lázmérőmmel, adtam neki tüzet. Azóta poroltóból kapom az infúziót. Na mindegy, ha minden igaz, holnap megműtenek. A Kovács Doki fog műteni, képzeld, ez lesz neki az első műtétje, úgyhogy többet már nem írok. Csókola, te néhai férje.
1: Hobbirádió.hu. A rádiót.

0: Ubi Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció. Illés.
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega. Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
2: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
5: A Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.

0: Műsorajánlót hallottak. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. A panellakások továbbra is népszerűek a lakásvásárlók körében. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési területén. Az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban tájékoztatta a vállalat az MTI-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. Továbbra is népszerűek a panelek a lakásvásárlók körében. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértő szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közlekedési kapcsolatok tovább növeli értéküket a lakáskeresők szemében. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárca vezető Facebook posztjában kedden azt írta, Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető pályája során multinacionális vállalat irányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felső vezetői szerepeket egyaránt betöltött. Kapitány István hangsúlyozta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az F1 Hungaroring kombinált napi jegy a BKK járatain Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járatokon érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100R reptéri expresszre és a járatokra. Felhívták a figyelmet, a Formula 1 magyar nagydíjra váltott belépő önmagában kizárólag a Kerepes és a Hungaroring, illetve a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszjáratok díjmentes használatára jogosít. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Foglalkozni menjetek ki a busztába!
0: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Wifi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen ügyes, nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Wifi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Arkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.arkosoft.hu.
3: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak!

meghalok. Vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
2: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
4: Szivárvány.
5: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
6: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
5: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet.

0: kedvence koncertjét. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
0: Hungary Live.
2: Műsorajánlót hallottak.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, sokon minden az enyém, és már nem hallok semmit, csak a lélegzet.

0: Műsorajánló.
1: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Neked 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
3: World Life.
1: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
4: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
6: Hagyományaink, értékeink Európában.
7: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es, majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a Szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a Szerencsejáték ZRT-re. A skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
0: Hobbyrádió.hu.
2: A rádiót. Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió. Rádió.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
4: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. 10 éve az ország legszegényebb települése volt. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség.
5: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Tudás, ami magabiztossá tesz. Elindult az Akadályugrás Akadémia. A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége által működtetett akadályugrás munkaerőpiaci HR szolgáltatás már több mint egy évtizede dolgozik azon, hogy a siket és nagyothalló emberek nyílt munkaerőpiaci esélyeit javítsa, adja hírül a Rehab portál. A 2013-ban elindított kezdeményezés mára országosan elismert szakmai szolgáltatássá vált. A cél kezdettől fogva a valódi hídépítés. Szakértői támogatást nyújtani a hallássérült emberek foglalkoztatására, nyitott, befogadó szemléletű munkáltatóknak és a hallássérült álláskeresőknek egyaránt. Az Akadályugrás Akadémia a felnőttkori tanulás és a tudatos karriertervezés metszetében született meg. Olyan akadálymentes, közvetlen, gyakorlatorientált programokat kínál, amelyek valódi válaszokat szeretnének adni a hallássérült közösség mindennapi kihívásaira. Az Akadályugrás Akadémia létrehozásának hátterében az a meggyőződés áll, hogy a munkaerőpiaci sikerhez nem csak megfelelő állás lehetőségekre, hanem napra kész információkra, tudatos karriertervezésre és folyamatos kompetenciatervezésre is szükség van. A megújult Akadályugrás honlap részeként létrejött egy tudástár is, amely szintén támogatja az akadémia mögött húzódó célkitűzéseket. Az első program a diákprogram, és az első lépések a munkaerőpiacon. Az Akadályugrás Akadémia első programja a diákmunka témájára épül, amelynek szakmai partnere a Melódiák volt. A workshop célja az volt, hogy a siket és nagyothalló fiatalok átfogó képet kapjanak a diákmunka világáról, a munkavállalás lehetőségeiről, valamint azokról a jogokról és kötelezettségekről, amelyekkel már tanulóként is érdemes tisztában lenni. A program külön figyelmet fordított arra, hogy a résztvevők magabiztosabban tudjanak eligazodni az álláskeresés folyamatában, megismerjék a munkáltatók elvárásait, felkészüljenek első munkahelyi tapasztalataik megszerzésére. A második program komplex minősítés, érthetően és gyakorlatiasan. Az Akadályugrás Akadémia második programja a komplex minősítés témáját dolgozta fel dr. Kereszti Éva Margit együttműködésével. Ez a terület sok megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember számára kiemelten fontos. Ugyanakkor gyakran nehezen átlátható szabályozási és adminisztratív kérdéseket vet fel. A workshop célja az volt, hogy közérthető formában mutassa be a komplex minősítés rendszerét, a minősítési folyamat főbb lépéseit, valamint azt, hogy a minősítés milyen hatással lehet a foglalkoztatásra, az ellátásokra és a munkaerőpiaci lehetőségekre. A program segítséget nyújtott abban is, hogy az érintettek pontosabb információk birtokában tudjanak döntéseket hozni saját élethelyzetükben, adja hírül a Rehab portál. Fontos kérdés az akadémia jövője is. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz, a tanuláshoz és a fejlődéshez. Az Akadályugrás Akadémia elindítása jól illeszkedik a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége hosszú távú céljaihoz. A tanuláshoz és a fejlődéshez való hozzáférés alapvető feltétele annak, hogy a siket és nagyothalló emberek sikeresen érvényesülhessenek a munkavilágában. A megújult akadályugrás szolgáltatás ezért nem csak állásközvetítéssel és munkáltatói tanácsadással foglalkozik, hanem egyre nagyobb hangsúlyt helyez a tudás megosztásra és a kompetencia fejlesztése is. Az akadémia ennek a szemléletnek a gyakorlati megvalósulása. Olyan tanulási platform, amely naprakész információkkal, szakmai programokkal és közösségi tanulási lehetőségekkel támogatja hallássérült emberek karrierépítését. Az Akadályugrás Akadémia nem áll meg itt. A jövőbeni tervek között szerepel például a digitális kompetenciák és a munkakultúra fejlesztése, valamint a munkáltatói oldal közvetlen bevonása is, hogy az előítéletek helyébe a nyílt munkaerőpiacon is a valódi megismerés léphessen. Programjaink megvalósításában szívesen működünk együtt, vállalatok szakembereivel is örömmel várjuk olyan HR területen dolgozó kollégák jelentkezését, akik szívesen osztanák meg tapasztalataikat a hallássérült álláskeresőkkel és munkavállalókkal, legyen szó állásinterjúra való felkészülésről, önéletrajzírásról, karriertervezésről, munkahelyi kommunikációról, vagy bármely a foglalkoztatáshoz kapcsolódó problémáról. Teszik hozzá, hiszünk abban, hogy a vállalati oldal gyakorlati tudása hatalmas értéket és támogatást jelent a siket és nagyot halló közösség számára is abban, hogy a hidakat közösen kell építenünk. Az Akadályugrás Akadémia jövőbeni kezdeményezéseinek megvalósításához a Siketek és Nagyot Hallók Országos Szövetsége szívesen fogadja olyan vállalatok támogatását, amelyek fontosnak tartják az esélyegyenlőség és a befogadó foglalkoztatás ügyét. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Egy rövid zeneszünetet követően folytatjuk a következő témával. Tiszabő új arca, 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. Tartsanak velünk!
2: Hobbi Rádió, a www.hobbiradio.hu weboldalon.
3: Holnaptól nem érdekel, hol jársz és kivel, hogy ki az újabb áldozat, ki téged elvisel. Holnap már nem érdekel, miért voltál ilyen, nem magyarázd, a lényeg az, hogy nem kell.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, Ruzsa Viktor vagyok, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm azokat is, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adásába, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készül. Tiszabő új arca. 10 éve az ország legszegényebb települése volt, most milliós műszer árát adták össze a koraszülöttek ellátására. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója. Egy tiszabői iskola 2026-os jótékonysági farsangjának szervezői úgy döntöttek, a szolnoki kórház koraszülött osztályának ajánlják fel a rendezvény bevételét, ahol az elmúlt években minden ötödik helyi újszülött megfordult élete első heteiben. Az ötlet váratlan sikert hozott. A fél falu eljött, és mindenki, aki szeretett volna az eredetileg tervezett tisztasági kendők és játékok helyett a bevétel egy régóta szükséges videolaringoszkóp és egy kilégzésmérő készülék megvásárlását tette lehetővé, a felajánlás pedig arról a településről érkezett, ahol 10 éve sok házról még az ajtók és ablakok is hiányoztak. Összesen 1 millió 15 ezer forint gyűlt össze Tiszabő jótékonysági farsangján a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára. Az összeget az intézmény egy videolaringoszkóp és egy H2 kilégzésmérő beszerzésére fordította. A nagyértékű orvosi eszközök ünnepélyes átadására 2026. június 16-án került sor a kórházban. Az adományt Kubicsek Judit, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Tiszabői Általános Iskola igazgatója, a karitatív szervezet Tiszabői programjainak vezetője nyújtotta át Piroska Miklósnak, a kórház főigazgatójának. A koraszülöttek ellátását segítő műszerekre 2026. február 5-én a Máltai Szeretetszolgálat helyi sportcsarnokban megrendezett jótékonysági bárján adták össze a pénzt a falubeliek. Adja hírül a Reha Portál a Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatója alapján. A statisztikai mutatók alapján Tiszabő 2016-ban az ország legszegényebb települése volt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat abban az évben, szeptemberben indította el a jelenlét programját a településen. A falu bejárása során a munkatársak több tucatnyi házat írtak össze, ahol ajtó vagy ablak hiányzott. A nyílászárókat a közeledő tél előtt polikarbonát lemezekkel pótolták, ami átengedi a fényt, de bent tartja a meleget. A Máltai Szeretetszolgálat szeptember 1-től átvette a település általános iskoláját. Az ablakok rendszeresen beáztak, nagyobb esőzések idején az osztálytermek padlójáról törölték a tócsát. Télen a gyerekek nagy kabátban ültek az órákon, vagy a még fűthető termekben. Délelőtt és délután tanultak felváltva. Volt, amikor a dolgozatíráshoz a tanárok otthonról hozták a papírt. Konyha és étkező hiányában az ebédet műanyagdobozokban adták ki. A gyerekek az udvaron állva vagy kerítések tövében ülve az udvarra bejáró kóborkutyák között fogyasztották el. Volt olyan tanár, aki szeptember 1-én az első munkanapján rögtön a tanévnyitó után beadta a felmondását. A szeretetszolgálat megjelenése után kicserélték a nyílászárókat, felújították a víz, fűtés és áramhálózatot, valamint felújították a szennyvízhálózatot, vadonatúj épületszárny épült 7 tanteremmel, elkészült a melegítő konyha és az étkező, megszépült az udvar, később tornacsarnok épült a szomszédban. 2016 előtt mindössze egyetlen érettségizett volt a faluban. 2020-ban azonban a Mátai Szeretett Szolgálat egyszerre 14 fiatalnak adhatott jelképes elismerést a sikeres érettségi vizsgájáért. Ma már többen a felsőoktatásban tanulnak, 4-en pedig jövőre fogják megszerezni a tanári diplomájukat. A tehetséges diákok sorsát a nevelőtestület a középiskolai évek alatt is figyelemmel kíséri, támogatja és mentorálja őket, és aki sikeres érettségit tesz, számíthat arra, hogy pedagógiai asszisztensként visszatérhet egykori iskolájába. Azok, akik szívesen tanulnának ezen a pályán, a Mátai Szeretett Szolgálat támogatásával tanári diplomát szerezhetnek. A tiszabői Mátai iskolában a 40 fős tanári karban 14 helyi fiatal dolgozik, akik közül 8-an tanárképzőbe járnak, sőt, van közülük, aki ezzel egy időben Miskolcon jogi tanulmányokat is folytat. A Mátai Szeretett Szolgálat tiszabői szociális programja az élet szinte minden területére kiterjed, és valamilyen formában a település összes lakóját eléri, a kismamákat és a papákat a Tündérkert biztos kezdett gyerekház fejlesztő foglalkozásai várják. 2024-ben megnyílt a Mátai bölcsőde, az óvoda 2020 óta a karitatív szervezet fenntartásában áll. Az általános iskolák gyerekeket délutánonként a Csimoda tanoda várja, a kunhegyesi szakképző iskolába járó diákokat pedig a Mátai iskolabusz szállítja oda-vissza, hogy ne kelljen naponta több órát tölteniük tömegközlekedéssel. A helyi jelenlétpont a település valamennyi lakója előtt nyitva áll. Többek között itt lehet fűtési támogatást igényelni. Ez utóbbi alapját a Mátai Szeretett Szolgálat Tiszabő határában 2020-ban üzembe helyezett szociális naperőműve jelenti, melynek bevételéből a rászoruló családok elfogyasztható energiát kapnak a téli időszakra, a fűtéshez pedig biztonságos elektromos fűtőtestet kölcsönöz számukra a karitatív szervezet. A Mátai Szeretett Szolgálat a régóta üresen álló művelődési ház átalakításával közösségi konyhát nyitott, ahol 600 adag ételt főznek a tiszabői bölcsőde és óvoda, illetve iskola számára. A Mátai Manufaktúra helyi üzeme pedig lekvárokat, szörpöket, szendvicskrémeket, savanyúságokat készít a környékbeli termelők által előállított friss alapanyagokból. A változások eredményei egyértelműen látszanak. Amíg korábban a lányok jellemzően 16 éves korukig férjhez mentek, megszülték első gyermeküket, és otthagyták az iskolát, ma már alig valaki szül 18 éves kora előtt. A nemek fokozatos kiegyenlítődése a ballagó fiatalokon végignézve különösen szembetűnő. 2026. február 5-én a tiszabői iskola jótékonysági farsangi bált szervezett. A hírt, hogy a farsangi bált teljes bevételét a Szolnoki Kórház koraszülött osztálya kapja, Tiszabő teljes közösségét megmozgatta. A falu a 2022-es népszámlálás adatai alapján Magyarország legfiatalabb korösszetételű települései közé tartozik. A 2400 lakos közel fele 18 év alatti. Évente 50-60 kisbaba születik, akik szinte kivétel nélkül a szolnoki Hetényi Géza kórházban jönnek világra. A tiszabői babák egyötöde kisebb születés körüli komplikáció miatt a koraszülött osztályon kénytelen eltölteni élete első napjait. A település a jótékonysági farsanggal a kórház dolgozóinak akarta kifejezni háláját. A szervezők 250 tombola tárgyat gyűjtöttek. Volt olyan boltos, aki két ajándékcsomaggal állított be az iskolába, és mellé még 100 000 forint készpénzt is letett. A büfé alapanyagait a tiszabői Máltai közösségi konyha ajánlotta fel, a szendvicseket és a fánkokat az iskola dolgozói készítették. Az egésznapos program fénypontja az esti tombola volt, melyre mintegy 1000 tombolajegy fogyott, úgyhogy a tanári karnak a háttérben szélsebesen kellett gyártania a szelvényeket. Volt, aki inkább a közvetlen adományozás mellett döntött. Egy idős néni 5000 forintot adott a szervezőnek azzal a kéréssel, hogy adják oda a pénzt a kórháznak. Tiszabő közössége számára meghatározó pillanat, hogy 2026-ban a jótékonysági farsang megszervezésével segélyre szoruló emberekből maguk is segítővé válhattak. A több mint 1 000 000 forintnyi készpénz, melyet összeadtak a rendezvényen, a Hetényi Géza kórház koraszülött osztálya számára nem csupán adomány, hanem a település fejlődésének kézzel fogható jelképe. Adja hírül a Rehab portál. Kedves hallgatóink, önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Egy rövid zeneszünetet követően jövök vissza az utolsó témával, ami az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Tartsanak velünk!
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
2: Üdv Judit vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Ruzsa Viktor vagyok. Önök továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adását hallják. Az alkalmasság nem ugyanaz, mint a munkaképesség. Mitől lesz valaki igazán alkalmas egy munkakör betöltésére? Adódik a kérdés. Az álláskeresés során sokan találkoznak azzal a kérdéssel, hogy alkalmasak-e egy adott munkára. Megváltozott munkaképességű, fogyatékossággal élő vagy neurodivergens álláskeresők esetében ez a kérdés gyakran már a jelentkezés előtt felmerül, sokszor saját magukban is. Pedig a munkahelyi alkalmasság jóval összetettebb annál, mint amit egy egészségi állapot, diagnózis vagy hivatalos minősítés önmagában megmutat. Egy ember képességeit nem lehet egyetlen dokumentumból vagy orvosi szakvéleményből megismerni. Ahogyan nincs két egyforma ember, úgy nincs két egyforma munkakör sem. Egy diagnózis nem munkaköri leírás. Gyakori tévhit, hogy egy diagnózis vagy a megváltozott munkaképesség ténye pontosan meghatározza, ki milyen munkát képes ellátni. A valóság ennél sokkal árnyaltabb. Két azonos egészségi állapottal élő ember között is jelentős különbségek lehetnek. Mások a tapasztalataik, a végzettségeik, az érdeklődési körük, a személyiségük és azok a körülmények, amelyek között a legjobban tudnak teljesíteni. Ugyanígy előfordulhat, hogy valaki egy munkakörben nehézségekbe ütközik, miközben egy másik feladatkörben kiemelkedő eredményeket ér el. Ez nem ellentmondás, hanem a munkavilágának természetes része. Az alkalmasság mindig az adott munkakörhöz kapcsolódik. A munkahelyi alkalmasságot nem önmagában kell vizsgálni, hanem mindig az adott feladatok és munkakörnyezet tükrében. Lehet, hogy valaki számára a tartós állomunka nem jelent reális lehetőséget, ugyanakkor kiváló adminisztratív, ügyviteli feladatokat lát el. Másnak a nyugodt, kiszámítható munkakörnyezet biztosítja azt a hátteret, amelyben kiemelkedően teljesít. Van, aki otthoni munkavégzés mellett tudja a legtöbbet kihozni a tudásából, míg más személyes jelenlétben érzi magát igazán erősnek. Nem a diagnózis dolgozik, hanem az ember. Ezért a valódi kérdés nem az, hogy valaki megváltozott munkaképességű-e, hanem az, hogy az adott munkakör milyen készségeket, képességeket és munkafeltételeket igényel. A képességek sokszor többet mondanak, mint a korlát

0: ezért nem kizárólag arra koncentrálni, hogy mit jelent számunkra egy diagnózis vagy egy minősítés, hanem arra is, hogy milyen tudást, tapasztalatot és személyes értékeket tudunk magunkkal vinni egy új munkahelyre. A megfelelő munkakör megtalálása közös feladat. A sikeres munkaviszony nem csak a munkáltató múlik. Az álláskereső számára is fontos, hogy tisztában legyen saját erősségeivel, terhelhetőségével és azzal, hogy milyen munkakörnyezetben tud a legjobban teljesíteni. Ez nem azt jelenti, hogy minden helyzethez alkalmazkodni kell, sokkal inkább azt jelenti, hogy érdemes olyan lehetőségeket keresni, ahol a munkakör valóban illeszkedik a képességeikhez és az élethelyzetünkhöz. Az önismeret ebben legalább akkora szerepet játszik, mint a szakmai felkészültség. A megfelelő helyen kibontakozhatnak a képességeink, nincs olyan ember, aki minden munkakörre egyformán alkalmas lenne. Ez független attól, hogy valaki fogyatékossággal él, megváltozott munkaképességű, vagy teljesen egészséges. A valódi kérdés nem az, hogy vannak-e korlátaink, sokkal inkább az, hogy megtaláljuk-e azt a munkát, ahol a tudásunk, a tapasztalatunk és a képességeink valóban értéket jelentenek. A befogadó munkahelyek nem azért sikeresek, mert figyelmen kívül hagyják az emberek közötti különbségeket, hanem azért, mert felismerik azt, hogy a különböző életutak és képességek ugyanannak a közösségnek lehetnek az erőforrásai. Tudatja a Rehab portál. Kedves hallgatóink, ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026. júliusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát Facebook oldalunk címe facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legismertebb és leggyakrabban használt podcast applikációkban is, például az Apple Podcastben, illetve a Spotify applikációban. Kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket, további tartalmas, kulturált időtöltést, kellemes nyarat és kellemes rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!
1: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
6: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
3: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
6: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Egészségedre.
7: Egészségedre.
8: Egészségedre.
7: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
6: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió, ahol a jó zene

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Nyomozók jelentek meg a Fidesz egyik központjában. Megszavazták a közmédiát érintő módosításokat. Egyelőre nincs új államfőjelöltje a Tisza frakciónak. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. A Nemzeti Kulturális Alap körüli nyomozás részeként kedden házkutatás és lefoglalás céljával jelentek meg az ügyészség nyomozói a Fidesz szervereit üzemeltető adatközpontban. Az akció a Telekom Asztalos Sándor utcai adatközpontjában zajlott, ahol a hatóságok a pár teljes belső kommunikációs adatbázisát, köztük a levelezési rendszerét vizsgálják, értesült a Blik. Az intézkedésnek már látható következményei is vannak, a párt honlapja a fidesz.hu nem elérhető és a fideszes e-mail címe sem működnek. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, reagált Lázár János fideszes országgyűlési képviselő az MTI-nek arra, hogy kedden megjelent az ügyészség a Fidesz szerver központjában a Nemzeti Kulturális Alap ügyében indult nyomozás kapcsán. A volt építési és közlekedési miniszter a Fidesz keddi budapesti frakcióülésére érkezőben az MTI-nek az ügyet úgy kommentálta, a Tisza párt és a kormány azt várja el a hatóságoktól, hogy a Fideszt politikailag ellehetetlenítse és megsemmisítse. Magyarországon ma nem elszámoltatás, hanem leszámolás zajlik, fogalmazott. Kétharmados többséggel ma megszavazták a közmédiát érintő módosításokat, ez többek közt a közszolgálati közalapítvány alapító okirata visszavonásáról, a független közmédia testület alapító okiratának elfogadásáról, induló vagyona megállapításáról szólt. Az előterjesztő Tompa Enikő államtitkár szerint az új média szabályozás egy olyan rendszert vezet be, amely három egymástól elkülönülő, egymást ellenőrző szereplőre épül, egy tulajdonosi jogokat gyakorló testületre, egy társadalmi kontrollt megvalósító tanácsra, valamint egy független felügyeleti hatóságra. Tompa Enikő beszélt a testület összetételéről, felhívva a figyelmet arra, hogy a média szakmai szervezetek is delegálhatnak tagokat, és kikötés, hogy olyan tagot nem lehet jelölni, aki az elmúlt 5 évben pártpolitikai tevékenységet folytatott. Még nincs új államfőjelöltje a Tisza párt parlamenti frakciójának, amely a héten többször is össze fog ülni egyeztetni, mondta a képviselőcsoport vezetője a parlamentben újságíróknak. Bujdosó Andrea szerint a jelölés hosszabb folyamat lesz, most alaposabban egyeztetniük kell. Hozzátette, reméli, hogy találnak egy kiváló pártoktól független jelöltet, aki védi a demokrácia értékeit, és alkalmas arra, hogy egyesítse a nemzetet, lehetséges neveket azonban nem akart mondani. Arra a kérdésre, hogy Magyar Péter egy személyben döntötte Polgár Judit jelöléséről, Bujdosó Andrea azt mondta, hogy nem volt döntés, annyi volt, hogy megkérdezi Polgárt, vállalja-e a felkérést. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futó záporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Világjáró. Világjáró. Ha ön már jártott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál
6: Magyarosi Marianna, köszöntöm Önöket! Az Orba hazájába, a nyugati kultúra bölcsőjébe, a réges-régi mitológiai bájjal és mítosszal övezett Görögországba invitálom Önöket, arra a gazdag történelmű helyre, amely rejtegeti az emberi értelem és szépség titkát, ahol a lakosok őszinteségükről és szívélyes vendéglátásukról híresek. Görögország káprázatos tájaival, csodás hegyeivel, gyönyörű tengerpartjaival és áttetsző tengerével, no meg a vízből kikandikáló fehér sziklákkal elvarázsolja az utazót. Ha minden évben más-más szegletét fedeznénk fel az országnak, akkor is legalább 20 évre elegendő úti célunk lenne. A szárazföldi rész mellett a néhány nagyobb és sok kis apró sziget várja a természet, valamint a tenger, a kulturális és kulináris élvezetek rajongóit. Görögország kedveltségét kedvező éghajlatának is köszönheti. Májustól október végéig állandó a meleg, a hőmérséklet jellemzően 30-35 Celsius fok körül ingadozik, a tenger hőmérséklete áprilistól novemberig 20-25 fok, Az égbolt szinte mindig derült, igaz, néha előfordulnak záporok, kisebb viharok, de az ilyenfajta időjárás maximum egy napig tart. A legmelegebb Görögország déli részén van, főleg Krétán és a Kikládokon. A hőmérséklet itt nyáron akár 40 fok fölé is emelkedhet. Érdekes, hogy a tikkasztó meleget Görögországban mégsem érezzük olyan megterhelőnek, köszönhetően a melltéminek. Az országon nyaranta végig söprő friss szél sokat segít a hőség elviselésében. Legyen szó homokos, kavicsos vagy sziklás partról, nyüzsgő attrakciókban bővelkedő sétányokról vagy csendes, elhagyatott öblökről, Görögországban mindenki megtalálja a neki tetszőt. Történelmi műemlékek, kirándulások széles választéka, sportolási lehetőségek, bárok, tavernák és szórakozó helyek, no meg a görög konyha különlegességei vonzó célponttá tették az országot, így nem csoda, hogy évente rengeteg turista keresi fel az Olimposzi rivierát, a Halkidiki félszigetet, Korfut, Krétát, Rodoszt, vagy a néhány éve hazánkban is olyan népszerű Zakynthos szigetét. A mai világjáróban a sok csábító úti cél közül a Halkidiki félszigeten időzünk el, belekóstolunk a görög konyha remekeibe, és elárulom, mivel tölthetjük az időnket a magyarok által közkedvelt üdülőhelyen, Szártin. Mindezek előtt jöjjön néhány olyan alapvető információ, amelyek ismerete elengedhetetlen egy tökéletes görögországi nyaraláshoz. Görögországban euróval lehet fizetni, a nyaralóhelyeken szinte minden sarkon találunk pénzváltót, de szállodákban vagy bankokban is válthatunk. Bankkártyánkat is nyugodtan használhatjuk, a szállodák, üzletek, utazási irodák, éttermek, de az autókölcsönzők is elfogadják. A bankautomaták is viszonylag jól megközelíthetőek és minden nemzetközi kártyát elfogadnak. Ha a Görögországba indulunk, védőoltás nem szükséges, de ez esetben is javasolt a beteg és balesetbiztosítás megkötése, ugyanis a kezelések árai nagyon magasak. Gyógyszertár az üdülőhelyek túlnyomó részén található. Akár a szárazföldi részt, akár a szigetvilágot fedezzük fel, nincs az egészségre veszélyes rendhagyó rizikófaktor. A turisták között a leggyakoribb panasz a túl hosszú ideig tartó intenzív napon való tartózkodás, ami főleg a nyári időszakban napszúráshoz vezethet. Kerüljük tehát a hosszabb ideig tartó napozást, és védjük bőrünket napozó krémmel, főleg magas faktorú krémekkel. Hordjunk kalapot, vagy valamilyen kendőt, és gondoskodjunk a szükséges mennyiségű folyadékpótlásról, főleg tiszta víz fogyasztásáról. Az üdülőhelyeken korlátlan vásárlási lehetőségre nyílik alkalom, a nyitvatartási idő nincs betartva, az üzletek egészen estig nyitva vannak, szombaton és vasárnap is. A piacokon lehet alkudni, de korán sem olyan mértékben, mint az afrikai vagy arab országokban szokás. Ha eredeti görög szuvenírt keresnénk, érdemes pillantást vetni a kézzel szűtt takarókra, szőnyegekre, tradicionálisan hímzett takarókra és terítőkre, kerámiákra, bőrtáskákra, övekre, pénztárcákra, egyedi ékszerekre, de Görögországban vásárolhatunk fametszeteket is, amelyek főleg olajfából készülnek. Szintén kedveltek az olivabogyós szappanok, tengeri fürdőszivacsok, különféle fűszerfajták, borok, likűrök, sajtok, az édességek, valamint a dió vagy mandula ízesítésű méz. Közkedvelt szuvenírek még a görög zenét tartalmazó CD-k és a kagylóból készült tárgyak. Ha Görögországban járnak, biztosak lehetnek benne, hogy számtalan emlékkel és élménnyel térnek majd haza. Nem sokára folytatjuk utazásunkat, ezúttal a Halkidiki félszigeten kalandozunk.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A mai műsorban Görögországba utazunk, és ezt a valóságban is könnyen megtehetjük. Magyar állampolgárként érvényes útlevél vagy személyigazolvány birtokában mehetünk az országba, és ott 90 napot engedély nélkül tartózkodhatunk. Úti célunk ezúttal a Halkidiki félsziget, ahova az utazási irodák rendszerint autóbuszos kirándulásokat szerveznek, de akár repülővel is érkezhetünk, ez esetben Thesszalonikiban landolunk. Ha bátrak vagyunk, akár autóval is nekivághatunk az útnak. Többen a Románián és Bulgárián átvezetünk útat választják, de a szerb-macedón útvonal nyugisabb. A határátkelők, az utak minősége és a trafipaxos ellenőrzésektől függően úgy 13-18 órás út vár majd ránk. Ha megérkezünk, közel 500 szálloda közül választhatunk, a legkisebb 10 ágyas családi fogadóktól az 1200 férőhelyes luxus szállodákig, a félszigeten minden megtalálható. Akik viszont az egyszerű apartmanokat, családi fogadókat és a házikosztot keresik, azok számára van a legtöbb ajánlat. Halkidiki az ellentétek tája, ahol az idillikus öblökkel övezett végtelen partokat felváltják a sziklás zátonyok, a levegőt pedig átjárja a borókák illata. A Halkidiki félsziget első látásra teljesen különbözik a megszokott görög tájtól. A terület ugyanis nem csak növény és állatvilágban gazdag, hanem közismerten egész Görögország egyik legtermékenyebb területe. Ezt a különbséget főleg azok az utazók veszik észre, akik nagy görög körutazáson vesznek részt, és a kopár sziklás vidékekhez szokott szemük, egyszerűen végeláthatatlan szőlőültetvényekben, gabonamezőkben, ezüstös olívaligetekben gyönyörködhet. A partok mentén fenyőerdők húzódnak, amelyek lágy gyanta illatukkal olyan egyedülálló klímát biztosítanak, amihez fogható csak Cipruson vagy a horvát szigeteken tapasztalható. A félsziget legjellegzetesebb vonása a három újhoz hasonló földnyelv, Kasszandra, Szitónia és Átosz. Ezek mélyen benyúlnak az égei tengerben, amelynek vize már kora májusban eléri a 22 fokot. A keleten fekvő földnyúlvány Átosz egy önálló szerzetesi köztársaság. A külvilágtól elzárt félszigeten mai napig csak is férfiak tartózkodhatnak, elmélkedhetnek, meditálhatnak. A középső nyúlványt Szitóniát Poszeidon fiáról nevezték el, itt számos város őrzi a bizánci idők felbecsülhetetlen értékű emlékeit. A nyugati nyúlvány Kasszandra a félsziget legsűrűbben lakott része, nevét a macedón királyról, Kasszandroszról kapta, aki Nagy Sándor törvényes fia volt. Felszínét borókaerdők borítják, a tengervize pedig itt türkiszkék. Halkidiki egyfelől egy közel 2500 éves kultúra fellegvára, másrészt egy modern szállodaláncok, turista létesítmények kínálatának sajátos elegye. A félszigetek déli részein hosszú fehér homokkal borított partszakaszokon varázslatos homokdűnék, északon pedig sziklákkal szegélyezett parányi öblök találhatóak. A lassan mélyülő tenger, a finom homokos partszakaszok ideális üdülőhelyet jelentenek, akár kisgyerek családoknak is. A Halkidikin megbúvó valamikori 700-800 lakosú kis halászfalvak mára már igazi turista paradicsommá nőtték ki magukat, a vendéglátás pedig kiválóan alkalmazkodott a magyar turisták igényeihez. Sok helyen a tavernákban, éttermekben, kávéházakban és a pizzériákban magyar nyelven is kírják az ajánlatokat. A félsziget jellegzetes formája miatt a strandok hosszúsága meghaladja az 500 kilométert. A görög szárazföld egyik leghíresebb üdülőterületéről nagyszerű kirándulásokat tehetünk a Meteora kolostorokhoz, a Petralónai barlangokhoz, és hajukázhatunk az Átosz hegy körül. Ezekről, valamint a többi fakultatív program lehetőségről később részletesen is hallhatnak. Ha az önök számára a nyaralás egyet jelent a napfürdőzéssel és a tengerben való hűsöléssel, a Halkidiki félsziget ez esetben tökéletes választás, hiszen a víz egész Európában itt az egyik legtisztább. A part pedig általában hosszú, lassan mélyülő és homokos, de előfordulnak kavicsos és sziklás részek is. Görögországi kalandozásunkat nem sokára folytatjuk, de akár egy picit délebre Egyiptomba is eljuthatnak, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást sorsolunk ki. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy lájkolják az egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió, a hangadó.
2: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Ezúttal Görögország északi részére, a magyarok körében oly népszerű Halkidiki félszigetre invitálom Önöket. A legkedveltebb nyaralóhelyek Aszprováltá, Neosz Marmarász, Stavros és persze Szárti. Ez utóbbi településnek hazánkban komoly rajongó tábora van, és nem véletlenül Görögország egyik legelragadóbb nyaralóhelye. Szárti a Halkidiki félsziget középső nyúlványán, Szitónián található, szemközt a tengerből több mint 2000 méterre kiemelkedő Athosz heggyel. Az 1922-ben alapított egykori kis halászfaluban most sem élnek túl sokan, körülbelül 1000 lakosa van, de nyáron, főszezonban a turisták száma eléri a 20 000 főt. A nyaralók szívesen pihennek itt, hiszen mindenkinek jól esik kimozdulni a szürke városi hétköznapokból. Ráadásul Szárti strandja díjnyertes tisztaságú strand, többször is elnyerte az ezért a címért járó kék zászlót. A lobogó megtekinthető Szárti tengerpartján, csak úgy, mint a frissen fogott halak és egyéb tengeri herkentjük. Például a polipok, amelyek a Szártin készült kikötői fotók állandó szereplői. A helyi lakosok friss fogásait egyébként a helyi éttermekben meg is kóstolhatjuk, higgyék el, kitűnően készítik őket. A falu északi részén az óvárosban minden megtalálható, amire egy üdülő faluban szükség lehet. Autó- és motorkölcsönzők, éttermek, tavernák, kávézók, boltok, üzletek sokassága, helyi utazási irodák gazdag programajánlattal, orvos, gyógyszertár és persze diszkók is. Az óváros jellegzetességei még a színpompás mediterrán virágokkal körülvett tradicionális helyi lakóházak és az itt található fehér ortodox templom, amelynek tornya éjjel kék fényben pompázik. Sokan szálloda helyett azért választanak apartmant és önellátást, hogy megkóstolhassák a görög konyha remekeit, az ízletes helyi ételeket, és nem csak az éttermek, hanem a kisebb bárok, tavernák és üzletek, vagy pékségek kínálatát. Szártin is rendkívül jó pékségek üzemelnek, a nagyobbak klimatizáltak, külső és belső étkező résszel, nagyon sokféle és nagyon finom frissen sült pékáruval és süteményekkel, valamint tejtermékekkel. A falu déli részén található Szárti Beach, amely a település főterét körülbelül 1300 méterre található. A tengerpart homokos, rendkívül széles és nagyon hosszú, legalább 2,5 kilométer. Ezért nagy népszerűsége ellenére sosincs tömeg rajta. A tengervíz kristálytiszta, azurszínű, még mélyen a tengerbe úszva is lelátni a homokos tengerfenékig. A part fokozatosan mélyül, minden szakasz alkalmas kisgyerekekkel való strandolásra is. A település azért egyedülálló, mert a hosszú, homokos, íves tengerpart két oldalán már hegyek húzódnak, és a szép homokos partszakasz mellett sziklás tengerpartja is van a településnek, amely fürdőzésre, sportolásra és búvárkodásra is alkalmas. Szárti homokos partjától jobbra és balra gyönyörű, érintetlen, karibi képes lapokat idéző lakatlan tengeröblöket találunk, ahova mindenképpen érdemes átsétálni, átúszni vagy átevezni. Autóval vagy motorral pedig további fél tucat tengeröblöt érhetünk el 20 kilométeres körzeten belül. Ezek közül az egyik legismertebb a Narancs part, amelynek hófehér sziklái és égszínkék vize valóban a képes lapokról ismert karibi paradicsomokra hasonlít. A közkedvelt öböl további érdekessége egy helyi görög keze által a parti sziklákból faragott szobrok. Ráadásként még egy érdekesség Szártiról: a nyaralóhely egyik fő vonzereje közé tartozik a minden év augusztus 15-én megrendezésre kerülő Nagy Boldogasszony napja, Mária mennybe menetelének ünnepe, amelyet a falu egyebek mellett minden évben tengerparti tűzijáték ünnepel. A Halkidiki félsziget legfelkapottabb üdülőhelye, akkor is élménykavalkádot kínál, ha szinte ki sem tesszük a lábunkat a településről, de azért van itt bőven látnivaló, ezekről hallhatnak a folytatásban itt a Világjáró magazinban.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Sziasztok!

0: Világjáró, ami elrepíti önt a világ minden részére.
1: A statisztikák szerint a horvát tengerpart után még mindig Görögország a legnépszerűbb nyári nyaralóhely a magyar turisták körében. A Halkidiki félsziget és Szárti például évek óta keresett célpont. Nem csoda, hiszen két fő akár 100 000 forintból is eltölthet itt egy teljes hetet. A Thesszalonikitől 138 kilométerre fekvő turista paradicsom megőrizte egykori halászfalus báját, mégis minden korosztály számára ideális nyaralóhely. A vadhegyek, a csodálatos partszakaszok, gyönyörű öblök, kristálytiszta tenger és ezen adottságok összessége teszik Szártit egyedülállóvá. A faluban számtalan taverna, étterem, pizzéria, bár, kávézó, élelmiszerbolt és diszkó található, és a környéken is bőven akad látnivaló. A szomszédos földnyelvet, Athost például hajóról csodálhatjuk meg. Az Athost hegy mintegy 20 ortodox kolostor otthona, amelyek autonóm köztársaságot alkotnak Görögországon belül. Az Athost hegyen csak 21 évet betöltött keleti ortodox hitű férfiak élhetnek, mivel az Athost félsziget egy kizárólag férfiak által lakott zárt vallási közösség, hatalmas, pompás kolostorait csak a tenger felől lehet megtekinteni. A nőkön kívül turisták sem látogathatják a helyet, csupán felnőtt férfiak léphetnek be, ők is csak külön engedéllyel, ennek kérvényezése akár egy évig is elhúzódhat. Egy hajókirándulás alkalmával azonban a fedélzetről megcsodálhatjuk a 8 legjelentősebb kolostort és a különleges tájat is. Kicsit hosszabb és buszos utat kell megtennünk, hogy eljussunk a Meteora kolostorokhoz, ám ha a Görögországban járnak, feltétlenül látniuk kell a világörökségem egy gyöngyszemét. Felejthetetlen, egyedülálló élmény, amit semmi sem pótolhat. A meredek sziklák tetejére épült vallási épületcsoportok a mai napig Görögország legnevezetesebb látnivalói közé tartoznak. A Meteora szó egyébként levegőben levegőt jelent, nem véletlen, hiszen a magányosan álló szirtek 100-150 méter magasak. A meteorákon összesen 24 kolostor található, amelyek egyenként 600 évnél is idősebbek, legtöbbjük kőbe vájt, szűk cellaszerű szobákból, közös étkező helyiségből, cseréptetőkből és az esővíz gyűjtésére alkalmas ciszterna rendszerekből áll. A rendházakban többnyire csak néhány szerzetes él, de akad olyan is, ahol apácák élik csendes mindennapjaikat. Akik buszos vagy autós kirándulás keretében fedeznék fel a meteorák szirtjeit, azoknak érdemes az Olimposz hegység vonulatai mentén húzódó útvonalat választani. Ha a további történelmi és kulturális emlékekre vágynak, keressék fel Thesszalonikit. A Szártitól északra eső város az országban a második legnagyobb. Fellegvárából csodás képeket készíthetnek, de itt találják az ország legnagyobb bazilikáját is, megcsodálhatják az Arisztotelész Egyetemet, a Diadalívet, a bezeszteni hatkupolás török bazárt és Thesszaloniki nagypiacát is bejárhatják. Ha a kalandos fakultatív programot szeretnének, akkor a Halkidiki félszigeten erre is nyílik lehetőség. A Thesszalonikitől 8 kilométerre található 150 000 négyzetméter alapterületű vízividám parkban csúszdák és medencék sokassága, hullámfürdő, hidromasszázs, kosár és röplabdapályák, kávézók, étterem és diszkó, na meg egy kalóztanya is várja a gyerekeket, illetve a felnőtteket. Szártiban összvértúrákat és sétakocsikázást, valamint egész napos hajókirándulást is szerveznek. Ez utóbbi az egyik legkedveltebb program. A nyílt vízen ugrálhatunk a hajóról a kristálytiszta vízbe és búvárkodhatunk is. Egy lakatlan szigeten lehetőség nyílik kagylót, tengeri csillagot gyűjteni, illetve fürdőzni. A hazaúton egy zárt öbölnél is kikött a hajó, itt együtt sütögethetjük a finom görög szuflakit a kapitánnyal, majd az ebéd elfogyasztása után fürdőzés, a hazaút során pedig már a hajón táncos mulatság vár ránk. Apropó mulatság, hogyha Görögországban töltik nyaralásukat, mindenképpen vegyenek részt egy görög vacsora esten, ahol több különböző tájjellegű táncot mutatnak be, és a fellépők megismertetnek bennünket a helyi hagyományokkal is. A vacsora mellé korlátlan borfogyasztás is jár, amely gondoskodik arról, hogy a bátorságunk is megjöjjön a görög tánc különös lépéseinek kipróbálásához. Görögországi kalandozásunkat nem sokára folytatjuk, de akár egy kicsit délebre Egyiptomba is eljuthatnak, hiszen a Világjáró magazin hallgatói közt egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi utazást sorsolunk majd ki. Ehhez csak annyit kell tenniük, hogy lájkolják a www.egyiptomtitkai.hu internetes oldalt.
2: Hobby rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: A görög konyha viszonylag sokszínű, nagyon egészséges és finom. A görög ételek alapja az olívaolaj, a paradicsom, a cukkini, a hagyma, a fokhagyma, az articsóka, az oliva, a jusajt és a kecskesajt. A húsfélékből Görögországban leggyakrabban a birka, bárány és szárnyas húst fogyasztják, természetesen friss halakat is. Az étlapon többségében különféle saláták és hüvelyesek szerepelnek, a görögök körében szintén közkedvelt a leveles zöldség dresszinggel leöntve. A tipikus görög ételek közé tartozik a girosz, a tzatziki és a kitűnő görög joghurt. Érdemes megkóstolni a görög péksüteményeket vagy sós kalácsokat rétes tésztából, sajttal és penúttal töltve, és nagyon közkedveltek ezen vidéken a szárított gyümölcsök, valamint a dió is. A görögöknek egy kicsit más az időbeosztásuk, ami az ebéd időpontját illeti. A reggeli után, amit egy csésze kávé és főként valamilyen péksütemény alkot, az ebédre csak 3-4 óra körül kerül sor. A vacsora leginkább 9:30 körül kezdődik, és gyakran késő éjszakáig elhúzódik. A főételek mellett az előételeket is nagyon kedvelik a görögök, például a töltött grillezett paprikát, a rizssel töltött szőlőlevelet vagy a cukkini pürét. A görögök hosszan elidőznek az előétel fölött, van, amikor több időt töltenek el ezzel, mint magával a főétellel. Ha meg szeretnének kóstolni valamilyen tipikus görög ételt, akkor ajánlom például a muszakát, a rakott padlizsánt burgonyával és darált hússal, a szuflakit, ami nyársra húzott grillezett hús, ezt gyakran friss citromlével csorgatják le. Közkedvelt görög étel még a horiátiki, a görög saláta paradicsomból, uborkából, hagymából, olivabogyóból és jusajtból. Nagyon finom még a dolmades, ez rizssel, hússal, tojásos, citromos mártással töltött szőlőlevél. Érdemes megkóstolni még a gemisztest, ez sült paradicsom vagy zöld paprika, darált húsos rizssel töltve, vagy hát ugye ott van még a nálunk is jól ismert tzatziki, ez reszelt uborkával és fokhagymával ízesített joghurt.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigát. Mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az próbálni? Simán.
1: Egy szó mint száz, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva ugyan

0: ugyan ebben az időben, akkor is mindenképpen itt lesz a Miss Stewardessünk személyében Nacsa Móni.
1: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dennyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazol, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
0: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik Önöktől a világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
1: Viszont hallásra.
2: Műsorajánló.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Ma éjjel
5: egy műsor.
6: I could have spread my wings and done a thousand things.
5: Ahol a zenét is a műsorvezető szerkeszti. Minden szombaton.
7: Ma meg a szombat délután.
5: 15 órától. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.

0: Afterless Duplánó.
1: Gyere fel, nem táncolj még!
2: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal, hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Kamu reklám.
1: Kő vese a zsiráfot, mert a Kampónában megnyit a 11 terhes Megaplex mozi. 11 szupersztár, 11 film egy időben egy helyen. Mozi, ahol te mindig talál egy jó filmet te. Mindent a szemnek meg a fülnek. Kampóna Megaplex. A Petőfi-tól 8 persze Dél-Budán. Kövesse a zsiráfot. Ki is futottam, de mozi.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Kárpátaljai gyerekek táboroznak a Balatonnál. Újabb támogatásra pályázhatnak a kukoricatermelők. Szombaton lesz a strandok éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kárpátaljáról és az ukrajnai front közeléből érkező gyerekeket táboroztat a Balatonöszödön működő menekült központban az egységes magyarországi izraelita hitközség több turnusban. Hétfőn egy újabb, mint egy 100 fős csoport érkezett Magyarországra, közölte a szervezet kedden az MT-vel. Azt írták, sokan olyan családból jönnek, amelyeket közvetlenül érintett a háború. Szüleik hadifogságban vannak, eltűntként tartják őket, nyilván vagy Ukrajnát védve vesztették életüket. A szervezet 2022-ben az orosz-ukrán háború kitörését követően alakította ki a Balatonöszödi menekülttábort, az akkor már több mint 10 éve üresen álló egykori kormányzati üdülő területén. Az azóta eltelt 4 év során több mint 4000 ukrán menekült kapott itt szállást rövidebb vagy hosszabb időre. Szerdán mutatja be a Fidesz új frakció vezetőjét Orbán Viktor. Gulyás Gergely július 13-án mondott le a tisztségéről, mert az új alkotmányos szabályok alapján nem indulhat újabb parlamenti mandátumért. Az alaptörvény módosítása szerint ugyanis nem választható újra az, aki már 3 teljes ciklus töltött az országgyűlésben. A lehetséges utódok között Bóka János jelenlegi frakció vezető helyettest, valamint Balla Györgyöt és Szűcs Gábort említik. Orbán Viktor szombaton tusványosan mond beszédet. Újabb támogatásra pályázhatnak azok a kukoricatermelők, akik veszteséget szenvedtek a tavalyi aszály miatt. A mezőgazdasági válság tartalékból 10,8 millió euró áll rendelkezésre erre a célra. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani, a támogatásokat pedig legkésőbb szeptember végéig fizetik ki. A tavalyi rendkívüli szárazság több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. A mostani támogatási keret a már kifizetett 46,5 milliárd forintos kárenyhítő juttatáson felül jelent újabb segítséget. Ebből korábban 37,4 milliárd forintot fordítottak az aszálykárok kompenzálására. 17. alkalommal rendezi meg a Magyar Fürdőszövetség a Strandok éjszakáját szombaton. A programsorozathoz idén 54 fürdő csatlakozott az ország minden részéből. A strandok többsége ezen a napon éjfélig tart nyitva, néhány helyszín pedig hajnali 1-ig vagy 2-ig is látogatható, közölte a Fürdőszövetség. Az éjszakai programok között élő koncert, DJ retro diszkó is lesz. A vendégeket sauna szeánc, strandmozi, tűzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az idei különlegesége között van búvárkodás víz alatti fotózással, fürdőruha bemutató, lebegő hangtálfürdő, aura és íris fotózás. A Strandok éjszakája programhoz csatlakozott fürdők teljes listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján érhető el. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobbyrádió.hu.
0: A rádiót. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Ala.
1: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Fobbi Rádióban.

0: Kamu reklám.
1: Viha lerka. Lerk. Hk. P. Pamparamparamparamparam. Az első jó volt, csak rágölcsöltem. Viha lerk Kft. 3534 Miskolc, Lórántfi Zsuzsa utca 30/A. Viha lerk Kft. Nem, egyszerűen a K miatt. Viha lerk Kft. 3534 3500.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Reklám.
1: Média 1. Hírek a média világából. Keresd a média1.hu oldalt és iratkozz fel napi hírlevelünkre a média1.hu/hírlevél címen.
0: Reklámot hallottak.

0: Hobby Rádió. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Tűz volt a CATL akkumulátorgyár debreceni telephelyén. A panellakások továbbra is népszerűek a lakásvásárlók körében. Csendes Olivér lett a Magyar Turisztikai Ügynökség vezetője. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Tűz keletkezett a CATL kínai akkumulátorgyár debreceni telephelyén a cég egyik szerződött partnerének működési területén. Az ott tárolt építési anyagok környezetében kedden a déli órákban tájékoztatta a vállalat az MT-t. Közleményükben azt írták, az érintett mintegy 20-30 négyzetméteres területen főként kábelek és faanyagok gyulladtak meg. A tüzet a CATL Debrecen létesítményi tűzoltóegység eloltotta, majd a helyszínt biztosította. Az eset során senki sem sérült meg, a tűz sem a gyár működését, sem a környező lakosságot és lakóházakat nem veszélyeztette, az anyagi kár mértéke nem jelentős. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják, jelezték a közleményben. Továbbra is népszerűek a panelek a lakásvásárlók körében. Balogh László az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője szerint ma már nem meglepő a 70-75 millió forintos panelár, miközben egy átlagos budapesti lakás megvásárlása már közel 100 millió forintos kiadást jelent. A szakértő szerint a panelek vonzerejét az egységes minőség, a praktikus alaprajz, valamint az adja, hogy egy hasonló állapotú téglalakásnál akár 20-25%-kal még mindig olcsóbbak. Emellett a lakótelepek jó infrastruktúrája, az üzletek, rendelők és a kedvező közlekedési kapcsolatok tovább növeli értéküket a lakáskeresők szemében. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezetésére Csendes Olivért kérte fel Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárca vezető Facebook posztjában kedden azt írta, Csendes Olivér nemzetközi tapasztalattal rendelkező stratégiai és innovációs vezető pályája során multinacionális vállalat irányítási, üzleti tanácsadási, startup ökoszisztéma építési és turisztikai felső vezetői szerepeket egyaránt betöltött. Kapitány István hangsúlyozta, Csendes Olivér személyében az MTÜ élére olyan kiemelkedő szakmai tapasztalattal rendelkező vezető került, aki a turisztikai szakma széleskörű, egyhangú elismerését és bizalmát élvezi. Kombinált napi jegy segíti a közösségi közlekedéssel való eljutást az idei Formula 1 magyar nagydíjra. A 24 órán keresztül korlátlan utazási lehetőséget biztosító jegy ára 3749 forint, közölte a MÁV csoport és a Budapesti Közlekedési Központ. Az F1 Hungaroring kombinált napi jegy a BKK járatain Budapesten és Pest vármegyében a helyközi járatokon érvényes. A jeggyel csak másodosztályú, nem helyjegyes vonatokon lehet utazni, továbbá nem érvényes a 100R reptéri expresszre és a nosztalgia járatokra. Felhívták a figyelmet, a Formula 1 magyar nagydíjra váltott belépő önmagában kizárólag a Kerepes és a Hungaroring, illetve a Hungaroring és Gödöllő között közlekedő szurkolói buszjáratok díjmentes használatára jogosít. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak, akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.
2: Hobby Rádió.
3: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Július 22-én köszöntjük Magdolna nevű kedves hölgyhallgatóinkat. A név jelentése Magdala városából való, a Genezáreti tó mellől. A név héber eredetű, a Magdaléna magyarosodott alakváltozata. Ez a név rendszerezetté és gyakorlatiassá teszi viselőjét mindenben, amit csinál. Élvezi azt az érzést, amit a gondosan elvégzett munka után tapasztal. Bezézésem Magdi, Magdika, Magdácska, Maddus és Manyi. Jeles viselője névnek Bódi Magdi énekesnő, Fazekas Magdolna festőművész, Menszátor Magdolna színésznő, filmszínésznő, szinkronszínész, Mária Magdolna bibliai személy, Ruzsa Magdolna énekesnő, valamint ön, kedves Magdolna. Ezen a napon köszöntjük még Léna, Lenke, Levendula, Lipót, Magda, Magdaléna, Manda, Mária, Marléna, Médi, Platón, Verbéna, Veréna és Verita nevű kedves hallgatóinkat.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával július 22-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak, milyen érdekességek történtek ezen a napon. 1755 az első időpontunk, július 22-én született Martinovics Ignác apát, a magyar jakobinus mozgalom vezetője. A 19. századdal folytatjuk 1822. július 22-ével. Ekkor született Johann Gregor Mendel, osztrák biológus, a tudományos öröklést a megalapítója. Veteményborsóval végzett keresztezési kísérleteiből megállapította, hogy a tulajdonságok öröklődéséért különböző faktorok, mai szóval gének felelősek. Emlékének tisztelegve tételeit Mendel szabályoknak nevezték el. Továbbra is a 19. században maradunk, 1890. július 22-én született Rose Kennedy, amerikai szerző, a politikában kiemelkedő Kennedy család matriarchája, aki 1974-ben megírta önéletrajzát Times to Remember címmel. Folytassuk a 20. század elejével, 1908. július 22-én megszületett Amy Vanderbilt, amerikai etikett szakértő. És még mindig a 20. század eleje, 1914. július 22-én Nagyváradon megszületett Muráti Lili színésznő. Az 1930-as, 40-es évek filmbálványa volt, 1945-ben férjével Vasari Jánossal Spanyolországban telepedtek le, pályáját 16 évesen Zilahi Lajos tűzmadárjában kezdte Budapesten. Magyarországi pályafutásának emlékezetes darabjai a Csúnya lány, az Ez történt Budapesten című filmek. A művésznő 1947-ben spanyolországi letelepedése után saját színtársulatot alapított. Folytassuk, 1944-en, július 22-én megalakult a Lengyel Népi Hadsereg, aminek emlékére a lengyelek ezt a napot nemzeti ünnepükként ünneplik. Maradjunk továbbra is a 20. században, 1954. július 22-én megszületett Aldi Meola, amerikai jazzgitáros, zeneszerző. És még mindig a 20. század, 1967. július 22-én meghalt Kassák Lajos költő, író, képzőművész, a magyar avantgárd legjelesebb képviselője. És végül, de nem utolsó sorban, 1979. július 22-én halt meg Kocsis Sándor futballista, a legendás aranycsapat jobb összekötője. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet a Timóteushoz írt első levél első részéből.
1: Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött el a világba, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus elsősorban én rajtam mutassa meg végtelen türelmét, példaként azoknak, akik majd hisznek benne, és így az örök életre jutnak.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Sikerült az elmúlt héten

0: 2026. július 22-e szerda Szent Mária Magdolna ünnepe. Evangélium Szent János könyvéből 20. fejezet, első vers, 11-től 18. vers. A hét első napján, húsvét vasárnap kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment Jézus sírjához. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Amint ott sírdogált, betekintett a sziklasírba, és ahol Jézus holtteste feküdt, két fehér ruhába öltözött angyalt látott. Ott ültek, az egyik a fejnél, a másik a lábnál. Így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Mert elvitték az én uramat, felelte, és nem tudom, hová tették. Ezzel hátrafordult, és íme Jézus állt előtte. Nézte, de nem ismerte föl, hogy ő az. Jézus megkérdezte, asszony, miért sírsz, kit keresel? Mária Magdolna azt hitte, hogy a kertész az, és így válaszolt, uram, ha te vitted el, mondd meg, hová tetted, hogy magammal vihessem. Jézus erre megszólította. Mária! Mária felkiáltott. Rabboni, vagyis mester! Ne tartóztass, felelte Jézus. Még nem mentem föl az atyához. Te most menj testvéreimhez, és vigyél hírt nekik. Fölmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én istenemhez és a ti istenetekhez. Mária Magdolna elsietett. Hírül vitte a tanítványoknak, láttam az urat, és elmondta, amit az úr üzent. Elmélkedés. Szent Mária Magdolna az evangéliumok egyik különleges nő alakja. Neve utalása helyre, ahonnan származik. Ő a Magdala városából való Mária. Lukács evangéliuma szerint hét ördögöt űzött ki belőle Jézus, vagyis mély lelki gyógyulásban részesült, és ettől kezdve teljes szívével követte Jézust. A tanítványa lett. Mária Magdolna jelen volt Jézus keresztjénél a Golgotán, amikor a legtöbben elhagyták őt, és ő volt az, aki húsvét hajnalán elsőként ment a sírhoz. A mai evangélium megdöbbentően szép és személyes. Mária Magdolna keres, sír, nem érti, miért üres a sír, hol van az Úr teste. Annyira elmerül fájdalmában, hogy a feltámadott Jézust is összetéveszti a kertésszel. Ekkor Jézus saját nevén szólítja meg, Mária. Ebben a pillanatban minden megváltozik. Egy szó, egy név, és a sötétség, a fájdalom, a halál árnyéka helyett a feltámadás világossága tör be Mária szívébe. Ő az első tanú, az apostolokhoz induló küldött, aki hírt visz a feltámadásról. Láttam az Urat. A feltámadt Jézus és Mária Magdolna találkozása egy mély, bensőséges pillanat. A feltámadás nem elvont igazság, hanem személyes kapcsolat. Mária Magdolna példája ma is utat mutat. Ha keresünk, ha sírunk, ha nem értünk, Jézus akkor is jelen van. És ha engedjük, hogy megszólítson, akkor megtapasztalhatjuk a feltámadás erejét. Mária Magdolna alakja emlékeztet arra is, hogy Isten kegyelme képes gyökeresen újjáteremteni az embert. A bűnből és a lelki sebzettségből indult el, de a feltámadás örömhírének első hirdetője lett. Az Úr nem csak meggyógyította, hanem misszióba küldte őt. A húsvéti küldetést mi is megkapjuk. Nekünk is el kell mondanunk, hogy találkoztunk a feltámadt Krisztussal. Láttuk az Urat. Uram Jézus Krisztus, aki a sír sötétségében is életet fakasztottál, szólíts engem is a nevemen, mint Mária Magdolnát. Ismered könnyeimet, fájdalmaimat, kételjeimet, és mégis hívsz, hogy találkozzak veled. Köszönöm, hogy nem múltammal, hanem jövőmmel törődsz. Köszönöm, hogy küldetést adsz, bár olykor bátortalan vagyok. Attól, hogy Mária Magdolnához hasonlóan én is felismerjelek a legváratlanabb pillanatokban, és engedjem, hogy a feltámadás új emberré formáljon. Ne engedd, hogy megálljak a sírnál, hanem induljak, és vigyem a feltámadás hírét. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy több mint 80 ezres mintán végzett felmérés szerint azok között az amerikai nők között, akik mértékletesen fogyasztanak alkoholt, fele akkora a szívinfarktus veszélye, mint az abstinens társaik esetében?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Majd igazi vadkülönlegességet fogunk készíteni, mézzel fényezett kacsa, gyömbéres grapefruit mártással, tollat, ceruzát, előfigyelem. Először a mártást készítjük el, egy nagyon éles rozsdamentes késsel vágjuk ki a héjából a grapefruitot. Dolgozunk tál fölött, hogy egyetlen csepp lése menjen veszendőbe. Távolítsuk el a magokat, és vágjuk ki a gyümölcshúst a hártyák közül. Facsarjuk ki a héjákban maradt levet is, ne vesszen veszendőbe. Szórjunk egy lábosba cukrot, és kis lángon melegítsük fel. Kevergessük, míg nem olvad, és karamellizálódni nem kezd. Ilyenkor buborékol, és megemelkedik a lábosban, vigyázzunk. Vegyük le a tűzről, és kevergessük, amíg le nem lohad. Óvatosan öntsük fel grapefruit lével, mert ijesztően tud köpködni. Tegyük vissza a lángra, adjunk hozzá mézet, szójaszószt és citromlevet, és reszelt gyömbért. Kevergessük, míg gyöngyözni nem kezd újra, és el nem olvad a karamell. Dolgozzuk simára kukoricalisztel, meg vízzel, és eresszük apránként a mártást, hogy szépen besűrűsödjön. Ízesítsük tetszés szerint sóval, borssal. Végül keverjük bele a grapefruit filézett húsát és vegyük le a tűzről. Ezután megcsináljuk a húst. Szurkáljuk meg alaposan a kacsa bőrét, fektessük a húst bőrével lefelé egy tepsi behelyezett rácsra, amely alá öntsünk egy kevés vizet. Keverjük össze a mézet a szójaszószal és kenjük bele alaposan a kacsahús bőrét. Süssük körülbelül 40-45 percig forró sütőben ropogósra. Vegyük le a kacsa melleket a rácsról és rézsutosan vágjuk fel körülbelül 5-6 mm vastag szeletekre. Rendezzük el a húst egy előmelegített tálon és rocsoljuk rá a forró mártást. Kínáljunk hozzá apró szemű, párolt újburgonyát, zsenge sárgarépát és zöld borsót.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes az átmeneti időszakban. Megérkezett Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. Betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Anikó vagyok. Kevesebb indulat és több kölcsönös tisztelet megteremtésére törekszik Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogkörei gyakorló házelnök, aki erről kedden napi rendelőt beszélt az országgyűlés ülésén. Úgy értékelt a köztársasági elnök megbízatásának megszűnése kapcsán, a magyar társadalom nem maradt közömbös, míg a többség az elmúlt időszak alapján szükségesnek tartotta a tisztség megújítását, addig voltak, akik aggodalommal figyelték annak megszűnését. Hangsúlyozta, az elmúlt évek megmutatták, hogy a politikai nézetkülönbségek könnyen személyes ellenségeskedéssé válhatnak, ami egyik oldalnak sem válik javára. Megérkezett a Caracas-i Simón Bolívar nemzetközi repülőtérre a magyar kormány a magyar emberek által biztosított első humanitárius segélyszállítmány, amelyet a venezuelai kormánnyal egyeztetve juttattak el a katasztrófa sújtotta ország lakosságának, közölte az egészségügyi miniszter kedden a Facebook oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, a legfrissebb adatok szerint a június 24-i 7,2-es majd 7,5-ös erősségű földrengés sújtotta országban 5069 ember vesztette életét, 16.740-en megsérültek, az ENSZ becslése alapján pedig akár 50 ezer ember sorsa továbbra is ismeretlen, és csak nem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Egy betörő buktatta le a marihuána termesztő Csimontornyán, közölte a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság kedden a polisz.hu oldalon. Azt írták, a bejelentések alapján Csimontornyán több helyre is betörtek az elmúlt időszakban. Tucatnyi ház elől tűnt el a szódapénz, egy udvaron álló kocsiból pénzt vittek el, egy házból pedig eltűnt egy karóra és egy nyaklánc. A nyomozás során kiderült, hogy a lopásokat egy helyi 22 éves fiatalember követhette el, aki maga ment a rendőrségre, de nem azért, hogy feladja magát, hanem hogy bejelentse, egy pincében marihuána ültetvényre bukkant. A rendőrök a betörőt őrizetbe vették, a marihuána ültetvény tulajdonosát is elszámoltatták. A 48 éves helyi férfi pincéjében 18 tő kannabiszt és a termesztésükhöz szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. Neki kábítószer birtoklása büntet miatt kell felelnie, írták. 10 milliós bírságot kapott a szerencsejáték ZRT az összetorlódott lottó nyeremények miatt. A szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága vizsgált szerencsejátékonként 2,5-2,5 millió, tehát összesen 10 millió forint közigazgatási bírságot szabott ki a szerencsejáték ZRT-re, a skandináv lottó, a hatos lottó, az ötös lottó és a Joker sorsolásokhoz kapcsolódó jóváhagyott játéktervektől történő eltérés miatt. Az eset előzménye, hogy a választások utáni héten minden lottó elvitték a főnyereményt. A hatóság megállapította, hogy a sorsolások előkészítése és lebonyolítása jogszerűen zajlott, ugyanakkor az online zárás során a szervező eltért a jóváhagyott játéktervekben foglalt eljárásrendtől. Szerdán sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, helyenként futózáporok kialakulhatnak akár egy-egy zivatar, de jelentős csapadék sehol sem várható. A friss reggelt követően délutánra 23 és 28 fok közé melegszik a levegő.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottam.
3: Sziasztok!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Kinyílt az ajtó, belépett a múzsa, homlokon csókolt, és a fülembe súgta. Töltség!

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.
11: Hobby Rádió.

Kontrája 2012, Fonko Deliferi. Érzem, ahogy süti az arcom a nap. Tőlem minden így maradhat. Nekem nem fogja szegni a kedvem.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
4: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
6: A tudomány mai állása.
0: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
6: Egy műsor
0: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: A tudomány mai állása.
0: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
6: Jó szórakozást!
0: Műsorajánlót hallottak!

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Hogy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantanemes, köszönöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
6: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
7: Hagyományaink, értékeink Európában.
8: Ahol az érték a mérték.
9: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
10: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
11: UK Fever Show.

0: lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Műsorajánlót hallottak.